0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exjuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exjuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Szóljon a rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Bizony.
1: Nálunk a legislágyák sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Mert ami jó,
1: az jó.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
0: SM.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Retro.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió.
3: Zenefüleinek.

ha azt is, hogy mégsem. Lő a fogságban, meghal, ha meghalsz is érte. És ha megkapod, attól csak a hiánya nő. Belebetelni nem tudsz, mert ő az a lány, az az örökké asszony, a nő.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Dad. Be now, Dad.

0: régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Régi zenék, új információk.
3: Fedezze fel a kettőt együtt.
2: A 107,1-en.
3: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Aki velünk ébred, az ráébred.
9: Ébredjen velem.
10: Ébredjen velem.
9: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
11: A 107,1.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Az interneten.
0: És a 107,1-en.

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: percek, örömzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása, az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piacok alakulásától. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil, az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. A tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság idén 130 millió dinárral támogatja az új állattenyésztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint a méhészeti felszerelés beszerzését. A társfinanszírozásról szóló szerződéseket szerdán írták alá a tartományi kormányépületében. Tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Az év első felében az átlagos lakásár csak nem 16%-kal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az idei év első felében egy négyzetméterért országos szinten átlagosan közel 1900 eurót kellett fizetni. A drágulás Szabadkát sem került el, az új építésű lakások ára már megközelíti a 2000 eurót négyzetméterenként. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfalt burkolat visszaállításán a szabadkai Milutin-Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Az útburkolat a szennyvízzel vezető csövek lefektetése céljából teljesen fel lett vágva, majd a hiányzó részt zúzott kővel töltötték fel. A csatorna és a köztes bekötések lelettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfalt burkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Ami pedig az időjárást illeti, a folytatásban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Szél délutántól északnyugatira fordul, és élénk erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
8: Ébredjen velünk!
9: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaikos szép napot kívánok! Szeptember 17-én, csütörtökön, Zsófia névnapján, amely egyébként az évben több alkalommal is ünnepelhető, de most így szeptember 17-én is, legközelebb majd szeptember 30-án lesz a névnapja, görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Mellette köszönhető még Emmanuel, Ferenc, Ildikó, Lambert, Ludmilla, Paloma és Róbert is. Isten éltessen minden Zsófia nevű hallgatónkat és mindenkit, aki ma ünnepel. Kellemes nyárias reggelre ébredtünk, mondjuk így, frissítő volt a reggel, de napközben akár a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, és ez azt jelenti, hogy igazán kedvez az időjárás majd az esti rádiódiszkós bulira. Ne feledjék, csütörtök van, ma élőben lesz rádiódiszkóként Palicson, de erről már hallhattak is, és majd még szólunk is, hogy el ne feledjék. A mai nap folyamán több témával is várjuk a hallgatókat, a megszokott tartalmak mellett mezőgazdasági téma lesz, az állattenyésztés korszerűsítését, valamint a méhészet modernizálását támogatja ugyanis a tartományi mezőgazdasági titkárság. Azután a hajdújárási szüreti napokra készülünk, 58. alkalommal szervezik meg a hétvégén ezt a háromnapos rendezvényt sztár vendégekkel, majd mondjuk a részleteket. Közben pedig Magyar Kanizsán népszerűek a nyelvi képzések, és az idei nyelvtanfolyamokra még lehet jelentkezni. Valamint az Arcus 11. alkalommal szervezi meg a Vajdasági Fiatal Természetkutatók találkozóját, amelyre a jelentkezési határidő szeptember 20-a, ennek részleteivel is jövünk. A mai Beszéljünk rólában, amely 14 óra után veszi kezdetét, Unger Balázsral, a Cimbali Band művészeti vezetőjével hallhatnak majd beszélgetést. És ahogy említettem, csütörtök lévén lesz majd rádiódiszkó élőben Palicsról, de előtte 18 órától aranyalbum is lesz hallható itt a 107,1-en. Mindezekhez jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédi Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

Az áramszolgáltató hírei következnek. Karbantartási munkálatok miatt a mai napon is több településen számíthatnak áramszünetre, így Szabadkán, Bajmokon, Radanovácon, Pacséron, Palicson és a Krivaja 1-es utcáiban. Íme az első rész, amely a délelőtre vonatkozik. Szabadkán a Kertész utca 69-es szám alatt nincs áram 11 óráig. Szintén Szabadkán a május 1-e és az Iván Bróz utcában számíthatnak áramszünetre 8.45-től 10 óra 15 percig. Maradunk Szabadkánál. Split, Jelena, Csetkovics, Izidora, Szekulics, Díj, Eszék, Majsai út, Ciprus, Kályhás, Ifjúsági, Darinka, Rádovics, Brács, Belgrád, Lukács, György, Lermontov, Celje, Anka, Butorac, Ulcíny, Tetovo, Szeged, Zagorje, Jeszenica, Nyugati szőlőskertek, Jován Mikics, Visnyics, Korfu, Győri Ferenc, Torda utca, Topcsider, Titográd, Louis Pasteur, Nagy Kikinda, Fejős Klára, Anne Frank, Sima Soleja, Olimpia, Blaha Luisa, Kosta Trifkovics, Tikves, Kőrösi út, Jován Ducsics és november 10-e utcákban 9 és 14 óra között nem lesz áram. Bajmokon szintén szünetel az áramszolgáltatás, a Rádics Fivérek és a Preradovics utcában 9 és 10 óra között, Radanovácon, a Fehér Galamb utcában és a Pestcsara utca környékén 9.15-től 10.15-ig nem lesz áram. Pacséron a Jován Jovanovics Máj, a Vuk Karadzsics, a Vajdaság, a Svetozár Miletics, Krajina, Koszovó, Jován Mikics, Gyura Jaksics utcákban és a környező területeken 9.30-tól 11.30-ig számíthatnak áramszünetre. A részletes információkat megtalálják a panonartv.com-on.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 17-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 32 dinár 13 para, 1 svájci frank 123 dinár 97 para, 1 angol font 136 dinár 96 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 36 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

8 óra 40 perc, vagyis az az idő, amikor lapszemlézünk, már is itt van a kezembe. Napilapunk, a Magyar Szó, és annak melléklete. Bele is lapozunk természetesen. Új arculatot kap Bács-Fekete-hegy, megújul az Óverbász felé vezető út egy szakasza. A fájdalomból is erőt meríteni, búcsút tartottak a Regőcei temető kápolnában. Azután hetente, két hetente egy halálos munkabaleset, az építőipar továbbra is a legveszélyesebb ágazatok közé tartozik. 150 millió dinár felszerelésekre, jószágtenyésztők és méhészek részesültek tartományi támogatásban. Reklám mindenhol. Milyen hatással vannak önre a reklámok? Erre kérdezik, illetve keresik a választ a lapmunkatársai. Azután vasárnap drámaíró verseny az Újvidéki Színházban. Andrea Bocelli énekli a Maserati film betét dalát. Könnyítések az egyetemistáknak, rugalmasabb tanulmányi és fizetési feltételeket javasol a minisztérium. Több utcában javítják az útburkolatot, a csatorna hálózat bővítése rányomja bélyegét a közlekedésre, bizonyám. Nyugati ostorfa, ez a hónap műtárgya a Szabadkai Városi Múzeumban. Online kerékpárkölcsönzés QR kóddal. Infrastrukturális fejlesztések, új arculatot kap Bács-Fekete-hegy, központja megújul az Óverbász felé vezető út egy szakasza, és marimba hangszerre gyűjtenek, mégpedig a Topolyai Alapfokú Zeneiskola. Természetesen van sport is, és hagyomány és megújulás, nagykorú a Tordai Kukorica Fesztivál, képes beszámoló a régről és az idei programajánló is megtalálható. Megszabhatja-e az étterem, mennyit kell fogyasztani? Ez a 18. oldalon olvasható, és sokszínű társadalom és képzett munkaerő. Kanada a világ egyik legfejlettebb és leginnovatívabb állama. És újra látogatható, illetve láthatóak a cseh koronázási ékszerek a prágai várban. És akkor nézzük a mellékletet, ami ma a Tarka Világ címlapon a Republik, akik folyamatosan koncerteznek. Kannibálok között élt, tanított és gyógyított a magyar nővér 14 éven át, ő pedig nem más, mint Molnár Mária. Bajt jelez a borda alatti fájdalom, hogy miről lehet szó, ez a 6. oldalon megtalálható. A körte egészségünkre kifejtett hatásairól is olvashatunk, arról is, hogy mely férfi típus a nők új kedvence, állítólag már nem izgalmasak a hatalmas romantikus gesztusok. Nem éppen értek egyet vele. Hogyan segítsünk a gyerekeknek érzelmeik kezelésében? És olyan dolgok, amelyeket ne tároljunk a hűtőszekrényekbe. Testi mesék a régmúltból, botrányos tetoválásokról olvashatunk. Legtöbben rosszul használják a mosógépet. Ezt éppen el fogom olvasni, hogy vajon nálam ez hogy működik. Mit jelent a kutyánál a szeparációs szorongás? Készítsünk pesztót, és akkor jönnek a körtés finomságok. Őszi népszokásokról is olvashatunk, és itt a horoszkóp heti előrejelzése. Azután egy kis kikapcsolódás, őszi arcápolás, keresztrejtvény, és természetesen az RTV részletes, valamint itt is vannak kódolt rejtvények, szudoku, poénvadászat, és sok-sok érdekesség még a Tarka Világban is. Tudják, hogyha nem szeretnének kora reggel egy kis rekreációs sétán részt venni, akkor elő is fizethetnek a napilapunkra, és akkor majd a postás házhoz viszi. Jó olvasást! A napilapunkra, és akkor majd a postás házhoz viszi. Jó olvasást!

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint jelen pillanatban 15 fokot mutat a hőmérő Higanyszála Palicson, Zomborban 14, Újvidéken szintén 15, Belgrádban 18 fok, nos a telefonom szerint is 18 fok van már, és 30 fokig emelkedik a hőmérő Higanyszála a mai nap folyamán. Ez pedig azt jelenti, hogy kellemes időjárásban lesz részünk, de egy hullámzó frontrendszer hatására, kettős fronti hatásra van kilátás, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek szervezetét megviseli az időjárás. Fejfájás, görcsös, illetve gyulladásos panaszok egyaránt jelentkezhetnek ingadozó vérnyomásra, és csökkenő koncentráló képességre számíthatunk. Az egyre több felé feltámadó szél hatására tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Ugye a hajnali, reggeli órákban hűvösebb, kellemesebb, frissebb a levegő, de ez az ízületi panaszoknak nem igazán kedvez. A napos idő azonban jó hatással van hangulatunkra, közérzetünkre, viszont a szeles időben azért lehangoltabbak és kedvtelenebbek lehetünk. Továbbra is ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék és vitaminok bevitelére, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, készítsük fel szervezetünket a téli időszakra.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása, az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piacok alakulásától. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil, az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. A tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság idén 130 millió dinárral támogatja az új állattenyésztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint a méhészeti felszerelés beszerzését. A társfinanszírozásról szóló szerződéseket szerdán írták alá a tartományi kormány épületében. Tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Az év első felében az átlagos lakásár csaknem 16%-kal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az idei év első felében egy négyzetméterért országos szinten átlagosan közel 1900 eurót kellett fizetni. A drágulás Szabadkát sem került el, az új építésű lakások ára már megközelíti a 2000 eurót négyzetméterenként. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfalt burkolat visszaállításán a szabadkai Milutin-Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Az útburkolat a szennyvízelvezető csövek lefektetése céljából teljesen fel lett vágva, majd a hiányzó részt zúzott kővel töltötték fel. A csatorna és a köztes bekötések lelettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfalt burkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Ami pedig az időjárást illeti, a folytatásban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. A szél délutántól északnyugatira fordul, és élénk erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
0: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És hamarosan szó lesz majd egy mezőgazdasági témáról, ugye az állattenyésztés korszerűsítését és a méhészet modernizálását támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. És ezen kívül még szólunk az energiahelyzetről is, de mindezek előtt egy közérdekű információ. Útlezárása kapcsolatos, ugyanis szeptember 17 és 26-a között lezárják a Majsai út egy szakaszát, mégpedig a Tiszta Szerbia projekt keretében folytatódnak ugye a munkálatok a szennyvíz csatorna hálózat építésén, illetve a háztartások hálózatra történő csatlakozásán, minek következtében a Majsai út az 51. hadosztály kereszteződésétől a 382. új utcával való kereszteződésig le lesz zárva a forgalom előtt. A tervek szerint a munkálatok ideje alatt az utcák reggel 7-től délután 16 óráig teljesen le lesznek zárva, ezen kívül pedig a forgalom rendesen zajlik majd.

0: A folytatásban egy jó hír az állattenyésztőknek, ugyanis vissza nem térítendő támogatást kapnak azok a sikeresen pályázó állattenyésztéssel foglalkozó gazdák, akik korszerűsíteni szeretnék gazdaságukat. A 146 pályázati nyertes közül 90 állattenyésztőt, összesen 110 millió dinárral, 56 pályázó méhész pedig 20 millió dináros visszanemtérítendő támogatásban részesült. A részletekről Tóth Zoltánt, a Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság titkárhelyettesét Szabó Hangyatarész kérdezte.
1: Mikor írták ki a pályázatot és mekkora összegben?
2: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság ünnepélyes keretek között támogatási szerződéseket írt alá, mindazon kedvezményezettekkel, akik sikeresen pályáztak a titkárság állattenyésztés fejlesztésére megjelentetett pályázatán. A titkárság összesen 146 kedvezményezettel kötött szerződést, 90 állattenyésztő gazdasággal és 56 méhésszel, ugyanis két tevékenységet támogattunk az állattenyésztés vonatkozásában, tehát az állattenyésztés kapcsán használatos eszközök, gépek beszerzését, valamint a méhészek támogatását, méhkaptárak és méhészeti eszközök beszerzését támogattuk. Tehát a pályázat tárgya gyakorlatilag a szarvasmarha telepek, sertéstelepek, juhtelepek, kecsketelepek és baromfi telepek felszerelésére vonatkozott, fejű berendezések beszerzése, tejhűtés, tejtároló berendezések beszerzése, trágyakezelő berendezések beszerzése, továbbá a takarmányozás során az előkészítés és kezelésére használatos gépekre és berendezésekre tudtak pályázni. A pályázat keretösszege 130 millió dinár volt, 110 millió dinárt irányoztunk elő az állattenyésztési eszközök beszerzésére, valamint 20 millió dinárt a méhészek támogatására. Ez a pályázati kiírás június 12-ig volt nyitva, tehát addig tudtak jelentkezni a pályázók, és a támogatás intenzitásáról, mértékéről elmondhatjuk, hogy az általános visszatérítés a beruházás nettó értékének a 60%-a, illetve 70%-a lehetett abban az esetben, hogyha a pályázó fiatalabb 40 évtől, illetve hölgy pályázott. Ami a maximálisan igényelhető összegeket illeti, tehát az állattenyésztő telepek felszerelésére irányuló beruházások társfinanszírozása vonatkozásában maximálisan 3 millió dinár értékű támogatáshoz juthattak, illetve minimálisan 150 ezer dináros támogatásra pályázhattak. Erre a pályázatra 217 beadvány érkezett, amelyből 161 pályázati beadvány felelt meg a pályázati kiírásnak, és 90 pályázóval, illetve kedvezményezettel kötöttünk támogatási szerződést. Ami a méhészetet illeti, tehát itt valamennyivel kisebbek voltak az összegek, tehát maga a méhészetben a beruházások is alacsonyabbak, maximálisan 500 ezer dinárt tudtak igényelni a méhészek, minimálisan pedig 50 ezer dinárt tudtak igényelni. Tehát erre a pályázatra, illetve ezen projektumok, beruházások megvalósítására méhészetben 20 millió dinár összegű támogatást biztosítottunk a méhészeknek. Ezen a pályázaton 102 pályázati beadvány érkezett, amelyek közül 75 pályázat volt elfogadható, és 56 méhészsel kötöttünk támogatási szerződést.
1: Titkár helyettes úr, ez egy bejáródott pályázat, ha én jól emlékszem, mert minden évben a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság megjelenteti ezekre a célokra a lehetőséget. Mekkora az érdeklődés? Vajon szeretnék-e valóban a termelők fejleszteni, akár az állattenyésztésről, vagy külön a méhészetről legyen szó?
2: Azt el tudom mondani, hogy a beérkezett pályázati beadványok száma alapján igenis nagy az érdeklődés évről évre a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság által megjelentetett pályázati kiírásokra duplája vagy akár a háromszorosa is, amekkora támogatást, illetve ahány gazdálkodót, gazdaságot tudunk támogatni. Különösen érezhető ez az utóbbi években, ugyanis látszik, hogy az aszály, a szárasság az rányomta a bélyegét a mezőgazdasági termelők gazdálkodására, illetve tehát magának a gazdaságoknak a fenntarthatóságára, és hát próbálnak ilyen módon fejleszteni, ahol vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatnak, és ez pozitív abban az értelemből, hogy a fejlesztést, a modernizálást, a haladást nem odázzák el, illetve megvan a kellő vállalkozói kedv. Tehát mi, mint titkárság évről évre próbáljuk a keretösszegeket növelni, persze a tartományi költségvetési lehetőségek rendelkezésre álló összegekkel összhangban, illetve azokkal, és fontos, hogy biztosítsunk a gazdáknak vissza nem térítendő támogatásokat a fejlesztésre és a modernizálásra, ugyanis ezek a dolgok mind hozzájárulnak a gazdaságaik fenntarthatóságához, tehát a fenntartható és versenyképes gazdálkodásukhoz, és úgy gondolom, hogy ki kell használni ezeket a lehetőségeket, és gazdáink élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Mi persze szeretnénk, hogyha még több gazdálkodónak, pályázónak tudnánk ilyen formában segíteni, és az elképzeléseiket, a beruházásaikat, hogy támogatni tudjuk, ugyanis a mezőgazdaság az közös érdek, mindannyian kapcsolódunk, vagy közvetve, vagy közvetlen módon a mezőgazdasági termeléshez. Ugyanúgy nagyon fontos az állattenyésztésbe való beruházás, fontos, hogy a növénytermesztést, aki csak teheti a gazdálkodók közül, tehát gondolkodjon állattenyésztésben is, ugyanis a több lábon állás az mindenképp egy lehetőséget biztosít a gazdáknak, a gazdálkodóknak. Persze nagyon sok munkát igényel az állattenyésztés, nagyon sok feladatot az állatok gondozása körül, de viszont tehát ilyen évben is, amikor alacsonyak a terményárak, akár tehát a takarmányozással, illetve az állattartáson keresztül talán tudnak plusz bevételekhez jutni.
1: Esetleg számíthatnak-e újabb kiírásra hamarosan, vagy csak a tavaszt kell megvárni?
2: Ami az egyéni gazdálkodókra vonatkozó pályázatokat illeti, itt az organikus termesztés vonatkozásában lesz biztosan egy pályázati kiírásunk, tehát ez a pályázati támogatás, vissza nem térítendő támogatás, az organikus termesztésre vonatkozó tanúsítványok költségeinek a beszerzésének a társfinanszírozására kerül kiírásra. Ez minden évben meg szokott jelenni, tehát így az év vége felé. Ami a folyamatban levő pályázatokat illeti, a titkárságnak van két folyamatban levő pályázati kiírása, amelyekre még lehet jelentkezni. Az első ilyen az erdőgazdálkodás támogatására kiírt pályázat, tehát 235 millió dinár keretösszegű pályázatról beszélünk. Ennek keretében pályázati támogatáshoz juthatnak az erdőtelepítésre, erdőmeliorizációra, az erdei utak felújítására, facsemeték nevelésére, az erdők tűzvédelmét szolgáló eszközök beszerzésére és más tevékenységekre. Ez a pályázati kiírás szeptember 21-ig van nyitva, illetve önkormányzatok részére jelentettünk meg pályázati kiírást az illegális hulladéklerakók felszámolására. Erre önkormányzatok pályázhatnak, melynek keretösszege 300 millió dinár, és azt a célt szolgálja, hogy a mezőgazdasági termőföldeket, mezőgazdasági földterületeket megtisztítsuk a szennyeződéstől, az illegális hulladék lerakók által okozott szennyeződéstől, ezek a területek revitalizációjára, annak érdekében, hogy ezek a területek újból elnyerjék rendeltetésüket. Itt tehát szeptember 18-áig tudnak jelentkezni az önkormányzatok az illegális hulladéklerakók felszámolására megjelentetett pályázati kiírásunkra.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
0: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: A folytatásban a téli időre készülünk. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása. Az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piacok alakulásától. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil. Az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. Rózsa Krisztina riportja.
1: A gázellátás terén Szerbia megfelelő tartalékokkal készül a téli hónapokra. A magyarországi tárolókapacitások továbbra is fontos szerepet játszanak az ország ellátás biztonságában. A következő időszakban ezért elsősorban az lesz a kérdés, hogy a meglévő beszerzési és szállítási lehetőségek zavartalanul fennmaradnak-e. Branislav Jorgic, tőzsdei elemző. Ami a gázt illeti, a tartalékok fel vannak töltve. Magyarországon is lekötöttünk tárolókapacitást. Ezeket a készleteket is töltik, és ami a legfontosabb, az az Oroszországgal kötött gázszállítási szerződés meghosszabbítása, amelyre e hónap végén kerül sor. Fontos az is, hogy az Európai Unió esetleg ne hozzon olyan döntést, amely megtiltaná az orosz gázszállítását az uniós országokon keresztül. Ez számunkra semmiképpen sem lenne kedvező. Az olajellátás szempontjából továbbra is a NISZ és a pancsovai finomító működése a legfontosabb kérdés. Szerbia számára az sem kedvező, hogy a nemzetközi olajárak emelkedése közvetlenül hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. Az állam rövid távon adócsökkentéssel vagy a stratégiai tartalékok felhasználásával mérsékelheti a drágulást, ezek azonban csak átmeneti megoldások. Hosszabb távon Szerbia sem tudja függetleníteni magát a világpiaci folyamatoktól. Zombori Imre, közgazdász.
2: Amit az ország nagyon vár, hogy megoldódjon ez a NISZ kérdése, és hogy bárhogy is, bármilyen megoldás megfelel az országnak, csak hogy a pancsovai olajfinomító folytassa a munkáját, tehát ez a legfontosabb, ami az országot meg a polgárait illeti az energia, illetve az üzemanyagárakkal kapcsolatban.
1: Zombori Imre közgazdás szerint a gazdaság főbb mutatói kedvezően alakulnak. A statisztikai hivatal adatai alapján a gazdasági növekedés és az infláció a tervezett kereteken belül marad, miközben a munkanélküliség is kedvező szinten van. A gazdaság további fejlődéséhez ugyanakkor új, elsősorban technológiai és tudásintenzív beruházásokra van szükség, akár külföldi, akár hazai tőkéből.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz, hogyha látsz, válasz nélkül ne hagyd ezt

MHV, vagyis Mennyért Homonyik Vikidár trió szólt a föld és az ég gyermekeiről. A folytatásban is jó zenék szólnak majd itt a 107,1-en, előtte azonban egy érdekes hír. Képzeljék, először lépte át a 100 000 főt a 100 évesek száma Japánban. A 100. életévüket betöltött, vagy annál idősebb emberek száma tavaly óta 7914 fővel gyarapodva elérte a 107.677 főt. A 100 évesek száma a Szigetországban 56 éve minden évben nő. Az első statisztikai adat 1963-ból származik, amikor 153 századik évét betöltött ember élt Japánban. 25 évvel később a számuk már meghaladta a 10 000-et. A legutóbbi felmérés szerint a 100 évesek vagy annál idősebbek mintegy 88%-a nő. Kenichiro, egészségügyi miniszter, örömét fejezte ki amiatt, hogy egyre többen élnek meg ilyen szép kort és maradnak aktívak, az orvostudomány fejlődésének köszönhetően. Japán azok közé, az országok közé tartozik, amelyben a legmagasabb a várható élettartam. A nőknél körülbelül 87, a férfiaknál pedig 81 év. A lakosság előregedésével egyidejűleg az ország népessége, az alacsony születésszám és a bevándorló kislétszáma miatt egyre csökken. Évelején 42 év után először volt 120 milliónál kevesebb japán állampolgár. Az ország lakossága egyetlen év alatt 917 000 fővel csökkent. Viszont a 100 évesek száma gyarapodott, tehát most már 107.677, több mint 100 éves él Japánban.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, ezt mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a, ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Úgy fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor is kerül, mivel szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Éjszaka ismét tüntettek és kövekkel támadták meg az Európai Unió koszovói jogállamisági missziójának, az EULEX-nek a pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelik, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőrség a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket. Két tüntetőt előállítottak, egyiküket 48 órára őrizetbe vették.
4: Választások 2026.
3: Az Igazság és Megbékélés pártja benyújtotta a köztársasági választási bizottságnak az Usame Zukorlić egyesülési mozgalom elnevezésű választási listát. A szükséges támogató aláírásokat a párt elnöke, Usame Zukorlić és munkatársai adták át a bizottságnak. A párt a kisebbségi listák között indul az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választáson. A nemzeti kisebbségi lista hivatalos elismeréséhez legalább 5000 érvényes támogató aláírás szükséges. A köztársasági választási bizottságnak 48 órája van arra, hogy döntsön a lista kihirdetéséről. A jelölt listákat bejegyzett politikai pártok, pártkoalíciók vagy választói csoportok nyújthatják be.
4: Választások 2026.
3: Két embert tartóztattak le Szabadkán, akiket bankkártyák hamisításával, illetve jogosulatlan használatával gyanúsítanak. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a rendőrség a gazdasági bűnözés elleni osztállyal együttműködve az ügyészség utasítására intézkedett. A gyanú szerint a 34 éves MN és a 33 éves AJ jogellenesen több ember bankkártyájának birtokába jutott, majd azok számláiról engedély nélkül készpénzt vett fel. A két gyanúsítottat 48 órára őrizetbe vették. Ezt követően a szabadkai alapfokú ügyészség elé állítják őket. Csak nem 40 ezer eurós rakománnyal bukott le egy sofőr a gombosi határátkelőn. Költözési ingóságnak álcázták az orvosi felszerelést, ennek becsempészését akadályozta meg a rendőrség. A rakományban egyebek mellett ózonterápiás készülékeket, laboratóriumi centrifugát, testösszetételelemző készüléket, kórházi ágyat, 70 hemodialízis készletet, valamint csak nem 600 tűt, fecskendőt, branült, ampullát és oxigénmaszkot találtak. A benem jelentett árut a szállításra használt kis teherautóval együtt ideiglenesen lefoglalták, mivel értéke meghaladta a jármű értékének egy harmadát.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fok van jelenleg. Ma egész nap napos, száraz időnk lesz, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet pedig 29 fok körül alakulhat.
5: Egy óra múlva is.
6: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Áznak a tegnapok, szavakban.

Mozaik újabb órájába lépve ismételten felhívom figyelmüket, hogy ne feledjék el felköszönteni Zsófia nevű ismerőseiket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. Egyébként pedig 133 évvel ezelőtt ezen a napon született Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. De akkor most nézzük a közérdekű információkat, amire oda kell a mai nap folyamán figyelni. Az áramszolgáltató híre szerint, ugye már említettük, hogy a reggeli órákban hol van áramszünet, Szabadkán több utcában is a 14 óráig számíthatnak áramszünetre. Ez pedig Split, Jelena Cetković, Izidora Sekulić, Darinka Radovića, Brács, Belgrád, Lukács György, Louis Pasteur, Milán, Konyovic, Dália utca, Radonovác utca, Tikves, Jován Ducsit, november 10-e és természetesen ezek környéke. És akkor nézzük, hogy mire számíthatunk még. Szabadkán a Zentai úton 10.30 és 12 óra között nem lesz áram a 32-es és 34-es számú lakóépületekben. Bajmokon a Tengermellék utcában, a Baja Pivjanin utcában, a Gyúró Danicsicsben és a Várdár utcában 11 és 12 óra között számíthatnak áramszünetre. Palicson az 50. új utcában és környékén nem lesz áram 11.15-től 12.15-ig. Krivaján a Nikola Tesla utcában és környékén 13 és 14 óra között számíthatnak áramszünetre, míg Palicson a Viken telep egy részén 13.15-től 14 óra 15 percig nem lesz áram. A részletes információkat megtalálják a panon.rtv.com-on.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallott.

Szeptember 17-e egyes vidékeken időjósló nap. Úgy tartották, amilyen ezen a napon az idő, olyan lesz majd a következő tavasz. Vojlovicán a székelyek sok évi megfigyelés alapján kifejezetten tavaszra mutató napként tartották számon, vagyis Lambertnek hónapokkal előre kellett volna megmutatni, amire számíthatnak a vetések, a gyümölcsfák és a földek. Ehhez a naphoz egyébként más jóslatok is kapcsolódtak, ha még itt találták a fecskéket, úgy vélték, új évig nem érkezik meg az igazi hideg, ha pedig Lambert mennydörgéssel és villámlással érkezett, szép, hosszú őszt és vénasszonyok nyarát vártak, utána viszont kemény telet. Ami biztos, hogy ma kellemes, 30 fokos hőmérséklettel számíthatunk, egyébként délutántól erősödő széllel ez okozhat majd kisebb gondot. Így a fejfájás bárkinél előfordulhat, illetve a szédülés, a rosszul lét, az ingerlékenység, nyugtalanság is. Na de ezt lecsökkentve, este tessék kikapcsolódni a rádiódiszkó kis csapatával Palicson, és akkor sem ingerültek, sem nyugtalanok nem lesznek, hanem inkább egy jó társaságban jól fogják érezni magukat.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

Néhány programot ajánlok figyelmükbe. Dimesi Emese, budapesti irodalom történész, most pénteken 19 óráig kezdettel tart előadást a Szabadkai Városi Múzeumban. A téma pedig, hogy mit tudhatunk meg egy 19. századi portréból, ha mellé tesszük a leveleket, naplókat, irodalmi műveket és a kortársak visszaemlékezéseit. Hogyan formálódott Szendrei Júlia imázsa, a századfordulón és a 20. század elsőket, naplókat, irodalmi műveket és a kortársak visszaemlékezéseit.

12. családi napot tartanak maghetesen, szintén 19-én, mégpedig a sportközpontban. Gyerekprogramok, zenés szórakozás, játékos együttlét és együtt a család, mindez, amire számíthatnak most szombaton. Egyébként pedig a következő órában arról is beszámolunk, hogy péntek, szombat, vasárnap mivel várja az érdeklődőket Hajdújárás az 58. születi napokon. Emellett nyelvtanfolyamokról is szólunk. Tartsanak velünk!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Éjszaka ismét kövekkel támadták meg az Európai Unió koszovói jogállamisági missziója, az EULEX pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelik, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőrség a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket. Két tüntetőt előállítottak, egyiküket pedig 48 órára őrizetbe vették. Tovább emelkedtek a lakásárak Szerbiában. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében egy lakás átlagára meghaladta a 100 ezer eurót, ami csaknem 16%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos négyzetméter ár országos szinten 1918 euró volt. Belgrádban már a 3000 eurót is elérte a lakások átlagos négyzetméter ára. Szobatkán az újépítésű lakásokért jelenleg mintegy 1800-1900 eurót kell fizetni négyzetméterenként, a bérleti díjak pedig átlagosan 300-400 euró körül alakulnak. A szakemberek szerint a kereslet továbbra is jelentős. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte. Később szóló karrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz Kutya című filmben. 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a Király rockoperában. Jellegzetes hangjával a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált. Ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz Vér és a Kőbánya blues. Kezdődik a Topolyai Napok 4 napos rendezvény sorozata, amelyet a város napjához kapcsolódóan szeptember 17-e és 20-a között rendeznek meg. A programok között ünnepi események, kiállítások, sport és gyermekprogramok, kvízversenyek, mézvásár, valamint koncertek is szerepelnek. A rendezvény sorozat ma 12 órakor kezdődik az önkéntes véradók elismeréseinek átadásával. Pénteken, azaz holnap a községi képviselőtestület ünnepi ülésén átadják a település legmagasabb kitüntetéseit, köztük a Urbedíjakat, a polgármesteri plaketteket és a köszönő leveleket. Délután fitness nap, este pedig borutca várja az érdeklődőket. A zenei programt holnap este 8-kor Alen Iszlámovics koncertjével folytatódik a rendezvények terén, majd a Syntax Error lép színpadra. Szombaton délelőtt rendezik meg a 24. hagyományos mézvásárt, a gyerekeket pedig gyermekkavalkád várja. A szombatesti főprogram este 8-kor kezdődik. Demién 80 címmel Demién Ferenc koncerttel várják a közönséget, amit tűzijáték majd DJ Allen műsora követ. A Topolyai Napok vasárnap este a Csalóka zenekar jubileumi koncertjével zárulnak a színházteremben. Szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A 6 napos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak.
0: Időjárás.
2: Napos időnk van jelenleg Szabadkán és környékén, a jelenlegi hőmérséklet pedig 24 fok. A mai csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul, egész nap napos, száraz időnk lesz.
3: Minden, ami számít, egy helyen.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló- és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
6: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: És nagyon aktuális programok is, amik következnek, ugyanis a hétvégén minden út hajdújárásra vezet, mert az 58. születi napokat tartják, ahol 3 napon át színes programok és különleges sztárvendégek várják a látogatókat. A részletekről Sövény Rudolfot kérdezem, köszöntelek.
4: Köszöntelek téged is, és a rádió hallgatóit is.
0: Hát 3 nap a születi hajdújáráson.
4: Igen, igen. Megszokottak szerint 58. hajdújási születinapok, nagy erőkkel készülöttünk az idén is ehhez ennek a rendezvénynek, nagy erőkkel fogtunk neki, igyekszünk a megszokottak alapján, mert ugye már nagyon-nagyon régóta hosszú évek óta visszajáró vendégeink vannak, és igyekszünk annak a szintnek, amit elértünk az évek folyamán, kialakítottunk azt megtartani. Ugye el kell azt mondani, hogy ez a 3 nap alatt hát legalább falunknak 3-szorosa látogat el hozzánk, úgyhogy éppen emiatt is igyekszünk minél jobb fényben feltüntetni, minél színesebb, minél jobb programokat, minél családibb, emberközeli programokat megszervezni. Ez általában sikerülni is szokott, remélem az idén is így lesz. Ugye pénteken indul, holnapi napon este 18 órától egy rövid művöldési műsorral, majd ezt követően ugye gyümölcszentelő misével, majd pedig ugye a kiállítás megnyitásával folytatódik az esemény. Ugye a kiállítás, a születinapok kiállítása az egyik, mindig az egyik fénypontja a rendezvényünknek, a helyközösség nagy termében lesz az idén is. Igyekszünk minél sokrétűbb, minél többféle gyümölcsöt, minél szebben megmutatni. Ugye ez minden évben már egy egyre nagyobb kihívás, mert a termelőinket, egyre kevesebb termelőnk is van. Ugye a hajdújárás már nem olyan mértékben gyümölcstermelő vidék, mint a, nem tudom én, 20-30 évvel ezelőtt, de azért még mindig vannak gyümölcstermeléssel foglalkozó emberek, valamint ugye hát minden évben elmondhatjuk azt, hogy nem könnyű év áll mögöttük így a termelés tekintetében, ez idén és ugye hatalmas szárazság volt, de hát azért még mindig van nagyon sok gyümölcs, és ezt mindenképpen meg fogjuk mutatni, valamint ugye hát igyekszünk a Csőrege udvarral is oda látogatóknak kedveskedni, valamint a gyerekeknek is, most külön gondoltunk a legkisebbekre is, Pécs Tíme, a arcfestő fog ott lenni, és várja őket, és egy kicsit a születi hangulatba hozza a legkisebbeket is, tehát azért az a cél, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, a legidősebbekig mindenkit bevonjunk és bekapcsoljunk ebbe a rendezvénybe, akkor tudjuk fenntartani, ha már gyerekeket is a legkisebb kortól
0: beleneveljük.
4: Így van, és magukénak érzik. Ugye ilyenkor ez mindig egy kicsit nehézkes, mert szülőknek is egy kis nyűg, ugye el kell jönni a gyerekkel, ott kell lenni, de én azt gondolom, hogy mivel születőnapok az a hajdújárási falunapok is egyben, tehát az év egy, mondhatjuk azt, egy alkalommal, egy 3 napján azért szerintem ennyit igazán megtehetünk falunkért, közösségünkért, és fontos is, mert úgy tudnak a gyerekeink utána kötődni ahhoz a helyhez, ahol vannak, hogyha ilyen élményekben és programokon vesznek részt, vagy vannak ott, úgyhogy ez mindenképpen fontos.
0: Szóval egyébként szerint, bocsánat, beleszólok, igen? Szerintem megcáfollak, mert nem hiszem, hogy nyűg lenne a szülőknek, ugyanis hajdújárás arról híres, hogy mekkora összefogással vannak bármilyen programba benne a családok és az ott lakók.
4: Ez igaz, de hát azért próbáltam szerényen vagy így fogalmazni, de igen, szerencsére ez nem annyira jellemző ránk, és tényleg különböző programok, mint az idén is voltak, nem tudom én, az iskolának a kerítés festése, vagy a foci klubban különböző festési munkálatok, és tényleg nagyon sok szülő gyerek volt ott, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és bízom benne, hogy ez továbbra is így fenntartható lesz. Hát én annak a híve vagyok, hogy mindenkié a közösség is, mindenkinek is részt kell venni, és azt látjuk, hogy ez beválik.
0: Így van, nálatok, igen. Na de beleszóltam, nézzük a szombat-vasárnapot is.
4: Igen, Szombaton ugye a megszokottak szerint a sport, a jókedv, a szórakozás, a családi programokon van a hangsúly. Ugye reggel még motoros találkozunk is lesz délelőtt az All Bikers Vajdaság szervezésével közösen, valamint ugye kispályás labdarúgótorna, esvételepüléseinkkel, gyerekeknek különböző játékos programok, játékos délelőtt a helyi általános iskolának a tanítónénének a segítségével, és ezúton is hálásak is vagyunk nekik, és köszönjük, hogy jönnek és foglalkoznak a gyerekeinkkel. Ebéd időben ugye a megszokottak szerint mindenféle sült és főtétel megvásárolható lesz Hajdújáráson szombaton és vasárnap. Nagyon sokan direkt csak azért jönnek ki, mert itt Hajdújáráson szeretnének egy jó kis birkapaprikást enni. Ez az idén se fognak csalódni az ide kilátogató emberek, bízom benne. Délután foci meccs, utánpótlás labdarúgó mérkőzés, este pedig két programot is tudok mondani. Az egyik az a Frederik Corneliusnak a fellépése este 7 órától a helyközösség udvarán.
0: Áruljuk el, hogy ki ő?
4: Hát Frederik Corneliusz, én azt látom, hogy főleg a, de bár nem biztos, hogy csak a fiatalok, de azt gondolom, hogy elég sokan egyre inkább ismerik most már itt Szabadka környékén, meg úgy Vajdaságban is. Ő egy dán fiatalember, egy nagyon szimpatikus fiatalember.
0: A szőke fürtös, aki fent van a közösségi oldalon.
4: Igen, azt gondolom, hogy így most már mindenkinek beugrik az arca, tehát ő fog fellépni, hozza a gitárját és egy óraosszás koncertet ad nekünk. Láttunk már ízelítőt belőle, én azt gondolom, hogy érdemes lesz kilátogatni Hajdújárásra ezért, meg egy valóban szimpatikus fiatalemberről van szó, aki, ha kihasználhatom most az alkalmat, akkor annyit elmondok még, hogy ő a legjobb az, amikor valaki kívülről mondja meg, hogy milyenek is vagyunk mi.
0: Így van.
4: És
0: magyarul.
4: Nagyon ügyesen, és nagyon. És magyarul, így van, nagyon gyorsan megtanult a nyelvet, és nagyon jól beszéli, és nagyon jól látja a dolgokat, úgyhogy éppen ezért is egy nagyon szimpatikus fiatalembert ismertünk meg benne, ezért is szerettük volna őt elhívni Hajdújárásra születinapokra. Én azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzá fog tenni az eseményhez, és örülünk neki, hogy elfogadta a meghívást. Este 8 órától pedig szabadtéri retro diszkó DJ Lörkével, úgy szintén, hogy ha már valaki ellátogat Hajdújárásra a Frederikre, akkor utána maradjon ott egy jó kis bulizásra. Vasárnap pedig ugye az is a megszokottak alapján a szentmisével indul, azt követően pedig a tresemáci ászok húzzák a talpalávalót egész nap a helyközösség udvarán, tehát
0: muzika, jó ebédhez szól a nóta.
4: Jó ebédhez szól a nóta, így van, kivetted a számból a szót, pont ezt akartam én is mondani, úgyhogy délután pedig kultúrműsor, művelési műsor, helyi és környékbeli művelési egyesületek fellépésével köszöntjük az elmúlt egy évben született babákat, Hajdújárási új lakosokat, valamint ugye ez követően egy úgymond a sztár fellépünk fog a színpadra lépni, Vastag Csaba kizenekaros koncertet ad nekünk, majd pedig a nap lezárásaként a tombola húzás, mert idén is egy nagyon komoly tombolát szerveztünk meg, komoly fődíjjal és vigaszdíjjal, úgyhogy hát én azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas hétvég elé nézünk.
0: Az biztos, és egyébként nem maradnak el a kísérő rendezvények sem, tehát egésznapos kirakodóvásár, modellvasút kiállítás, és a gyerekek kedvence a légvár is várja majd az ifjakat a hétvégi születinapokra, Hajdújárásra. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetelő vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: Magyar Kanizsán nagyon népszerűek a nyelvi képzések. Hogy az idei évben hogyan alakulnak a tanfolyamok, Búzás Hedviget, a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény oktatás szervezőjét kérdezem, köszöntelek.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszöntelek, Zsuzsa.
2: Hát elsőként is milyen nyelvi képzések indulnak és mikor?
3: Jelenleg két tanfolyamot szervezünk, ez az angol, illetve a szerb tanfolyam. Azzal, hogy az angol tanfolyamot és a szerbet azt már az ovisoknak, tehát a 4-7 éves korosztályú gyerekeknek kínáljuk, illetve az angol tanfolyam vonatkozásában elmondható, hogy iskoláskorúak számára és felnőttek részére is vannak képzéseink.
2: Van-e jelentkezési határidő?
3: A jelentkezés már folyamatban van. Vannak olyan csoportok, amelyeknek már ezen a héten elindult a képzés, vannak olyan csoportok, aminek a jövő héten indul a képzése, viszont arra buzdítok mindenkit, hogy akik érdeklődnek a tanfolyamok iránt, azok mielőbb jelentkezzenek be hozzánk, hogy ne maradjanak le, illetve hogy újabb és újabb csoportokat tudjunk indítani.
2: És hány fős csoportokról beszélhetünk?
3: Nyelvtanfolyamok szempontjából mindig kis létszámú csoportokat próbálunk kialakítani. Az ovis korosztálynál azt mondom, hogy olyan körülbelül 5-6 fővel indul már egy csoport, illetve vannak az iskoláskorúaknak a csoportok, amelyek szintén ilyen 5-6 fős csoportokban dolgozunk, pont annak érdekében, hogy mivel a konverzációra, tehát a beszédközpontú a minden képzésünk, ezért, tehát hogy mindenki szóhoz tudjon jutni, és senkinek ne legyen unalmas az óra, ezért preferáljuk mi is a kis létszámú hallgatói létszámot.
2: És milyen gyakorisággal, illetve hogyan zajlanak ezek a képzések, úgy az ovisok, iskolások és a felnőttek részére?
3: Az ovisoknak hetente egy alkalommal tartunk 40 perces foglalkozást, és az ő tanfolyamuk az 25 iskolaórát foglal magába. Az iskoláskorúaknak 60 órás a teljes tanfolyam, azzal, hogy nekik hetente két alkalommal tartunk egy-egy iskolaórát, tehát 45 perces foglalkozás heti két alkalommal. A felnőttek részére dupla órát tartunk, nekik heti egy alkalommal van, kétszer 45 perc, azaz 90 perces foglalkozás.
2: Gondolom, hogy ez megbeszélés alapján, hogy mikor vannak az órák.
3: Így van, tehát az órarendet azt mindig megpróbáljuk maximálisan a hallgatók igényeit és elfoglaltságait szem előtt tartva kialakítani úgy, hogy mindenkinek az egyéb elfoglaltságával összetudjuk hangolni a mi óráinkat is.
2: Nagy segítség egyébként, hogy ha jól tudom, a tandíj több részletben fizethető.
3: Így van, tehát a tandíjakat, bármelyik tanfolyam vonatkozásában is beszélünk, mindegyik 10 egyenlő havi részletben törleszthető, ami azt jelenti, hogy ha szeptember-októberben indul egy képzés, ami tart körülbelül ott május végéig, június közepéig, a tandíjat viszont kitoltuk, hogy egészen július végéig kell, hogy kitisztázzák a hallgatók, és ezt úgy gondolom, hogy a családi költségvetés szempontjából egy nagy segítség mindenki számára.
2: Az biztos, de gondolom, hogy akinek lehetősége van, az egybe is fizetheti.
3: Persze, ez megbeszélés tárgya, tehát vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy ők kitisztázzák az első fél évet, aztán kitisztázzák a második fél évet, tehát ilyen tekintetben teljesen rugalmasak vagyunk, úgyhogy nekünk az a lényeg, hogy a tandíj az a július 31-ig ki legyen tisztázva. Az összes többi dinamikát az pedig a hallgató tudja kialakítani.
2: Egyébként mennyire jellemző, hogy a felnőttek is jelentkeznek nyelvtanfolyamokra?
3: Változó a felnőttek motivációja, mert van, aki azért jelentkezik, mert a munkájához kell, és vannak olyan szépkorú hallgatóink, akik azért jelentkeznek, mert a saját szellemi frissességüket a nyelvtanulásra szeretnék megőrizni, megtartani, de vannak olyan nyugdíjasok is, akik sokat utazgatnak, és az utazásukhoz szeretnék egy kicsit megerősíteni az angol nyelvtudásukat.
2: De jó. Gondolom, hogy nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is jelentkeznek.
3: Igen, nagy öröm számunkra, hogy Zentáról is vannak érdeklődőink, Csókáról, tehát nem csak Kanizsa község területéről, hanem a község területén kívülről is vannak már érdeklődőink.
2: ezek szerint jó hírnévre tett szert a Knesában folytatott nyelvi képzés.
3: Bízom benne, hogy elégedettek lesznek a hallgatóink.
2: Hát nézzük, akkor mondjuk el az elérhetőségeket, ahol bővebb információt kaphatnak, illetve jelentkezhetnek azok, akik úgy döntenek, hogy elkezdik a nyelvi képzést, akár angol, akár szerb nyelven.
3: Tehát akik érdeklődnek a képzéseink iránt, azok engem a 063 545 028-as telefonszámon tudnak elérni, illetve az e-mail címemet is megadom, ez az edukacia@cnesa.rs e-mail cím, de aki személyesen szeretne bejönni és megbeszélni a részleteket, nekik az ő számukra is elmondanám, hogy Magyar Kanizsán a Knesa oktatási részlege az a főtér 9-es szám alatt van, és készséggel állunk minden érdeklődő rendelkezésére.
2: Ne húzzák az időt, hiszen már elindultak a képzések, úgyhogy azért még egyszer, hogy jelentkezési határidő, végső határidő van-e?
3: Tehát én azt mondanám, hogy mielőbb jelentkezzen bárki, akit érdekel, mert tehát azért nem mondok most konkrét dátumot, mert folyamatban van még az iratkozás, és attól függően, hogy milyen tudásszinten, milyen előtudással rendelkezik a hallgató, vannak olyan csoportok, amelyeket még nem indítottunk el, de vannak olyan csoportok, aminek a munkájában még be tud esetleg kapcsolódni. És itt fontos kiemelni azt, hogy azok a hallgatóink, érdeklődőink, akik korábbi előtudással rendelkeznek, nekik mindenképpen javasolni szoktunk egy ingyenes tudásszint felmérést, annak érdekében, hogy a megfelelő tudásszintű csoportba kerüljenek be. Mert hogyha valaki egy túl erős csoportba kerül be, akkor nem lesz sikerélménye, és akkor ki fog iratkozni a tanfolyamról. Amennyiben valaki meg a tudásszintje alatti csoportba kerül be, akkor pedig az a
2: tehát sikerélménye
3: van, mert ő mindent tud, viszont nem fog tudni fejlődni. És akkor ezért szoktuk javasolni ezt az ingyenes tudásszint felmérést. Ettől senkinek nem kell megijednie, ez nem felvételi vizsga, tehát nincs az, hogy most ezen én megbukok vagy nem bukok. Ez csak annyi, hogy egy képet ad a tanárnak, hogy körülbelül milyen tudásszinten rendelkezik a hallgató, melyek azok az anyagrészek, amire nagyobb hangsúlyt kell a tanfolyam folyamán fektetni, illetve mely az az anyagrész, amit elég csak ismétlés szintjén átvenni a hallgatókkal.
2: 063 545 028 a mobil szám, amin jelentkezhetnek azok, akik szeretnének részt venni nyelvi képzésen Magyar Kanizsán. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

30 fokos csúcsértéket mérhetünk, utána érkezik majd egy hideg front, és 30 alá süllyed a hőmérséklet idézőjelben, de még így is 26-27, sőt vasárnap 28 fokot mutat a hőmérő higanyszála így az előrejelzésben. Tehát még lehet fagyizni, nem csak ugye napozgatni a mai nap folyamán, és akkor hát már adunk egy kis ízelítőt az elkövetkező időszakban, íme a bikinitől érkezik a fagyi.

0: Híradó.
1: November 29-éig kellene megtartani az MNT választást. Egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása, és meghalt Deák Bill Gyula blues legenda. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények működési terve kerül napirendre a testület holnapi, azaz pénteki ülésén. Oktatási csomagról is tárgyalnak majd a tanács tagjai, iskolaprogramok véleményezését, igazgatók, iskolaszéki tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, valamint a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremod Árpád a hivatalos nyelv és íráshasználati stratégia tervezetének közvitájáról, a diplomahonosítási pályázatról és az Európa Kollégium első évesek számára kiírt felhívásáról is beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Lobod Árpád a mikrofonnál.
2: A Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamaraszínház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Hét Nap intézményvezetői és igazgatói számolnak be jövő évi tervezett programjaikról a Magyar Nemzeti Tanács 27. rendesülésén. Oktatási csomag is napirenden szerepel majd, iskolaprogram véleményezését igazgatók, iskolaszégi tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, illetve a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremond Árpád, a testület elnöke a napirend mellett az MNT aktuális tevékenységeiről is beszélt.
3: Számunkra az egyik legfontosabb aktuális kérdés az a hivatalos nyelv és írás használati stratégiának a közvitája volt. Ez a közvita gyakorlatilag augusztusban indult, augusztus 7-én és szeptember 7-éig volt lehetősége mindenkinek arra, hogy hozzászóljon ehhez a tervezethez, és egy nyilvános közvitát is tartottunk, amelyen szép számú érdeklődő volt jelen. Összességében azt tudom elmondani, hogy hozzánk szeptember 7-éig, tehát határidőn belül a hozzászólásokat is és az észrevételeket is figyelembe véve 16 észrevétel érkezett. Az írás és a nyelvhasználati bizottságnak lesz a feladata az elkövetkezendő hetekben, hogy megtárgyalja ezeket az észrevételeket.
2: Az elkövetkező hetekben az illetékes bizottság tárgyal ezekről, és előreláthatóan október végén tűzi napirendre a stratégia tervezet elfogadását az MNT. A testület elnöke beszámolt arról is, hogy kedden 34 pályázati nyertessel írtak alá támogatói szerződést, akik sikeresen jelentkeztek diplomahonosításra. Beszámolt arról is, hogy azonnal megnyitották az új pályázati kört is az oklevelek szerbiai elismerésére, amely január 29-éig tart. Fremond az Európa Kollégiumban lezárult első pályázati kör eredményeiről is beszélt.
3: 89 olyan pályázónk van, aki sikeresen nyert ezen a pályázaton. Összesen 94 pályázó volt, de vannak néhányan, akik formai kötelezettségeknek nem tettek eleget, illetve nem, hogyha online jelentkeztek, akkor írásban nem küldték el a jelentkezésüket, tehát ezek mind kizáró okok. Azt szeretném elmondani, hogy idén több elsős jelentkezett a pályázatra, mint tavaly, úgyhogy több sikeres nyertes pályázónk van. A második kör, amelyben a másod, harmad és negyedéves hallgatók pályázhatnak, az október elején kerül kiírásra.
2: A Magyar Nemzeti Tanács támogatási rendszere további működtetésének, anyaországi finanszírozásának kapcsán kérdésünkre Fremond Árpád elmondta, felvették a kapcsolatot az új magyar kormánnyal, ez mindannyiunk közös érdeke. A bejelentett felülvizsgálatokkal és átvilágításokkal kapcsolatban az MNT elnöke úgy értékelt, hogy ezeknek mielőbb meg kell történnie, mert bizalmat és együttműködést szeretnének.
1: November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. Hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor is kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák.
0: Választások 2026.
1: Észak-Bánátban kezdte meg kampánykörútját a közelgő köztársasági parlamenti választásokra a Vajdasági Magyar Szövetség. Dr. Pásztor Bálint listavezető a párt több tagjával Majdányra, Rábéra és Oroszlámosra is ellátogatott tegnap délután, ahol a helyi lakosok mindennapjaiba nyert betekintést. Dóru Alen és Lajkó Anett riportja.
4: Majdányon kezdte meg a kampánykörútját a közelgő köztársasági parlamenti választásokra a Vajdasági Magyar Szövetség. Ez nem véletlen, hiszen a párt néhai elnöke, Pásztor István, ebből az észak-bánáti faluból származik, amit egy helyi lakos fényképekkel is büszkén igazolni tudott a VMS első emberének. Dr. Pásztor Bálint a 80-as évei taposó és magukat büszke magyarnak valló szekeres családhoz is ellátogatott, majd a település központjában beszélgetett a helyiekkel. A VMS elnöke előbb a kultúrotthont, majd a labdarúgó klub öltözőjét is megtekintette, ahol egy névre szóló mezt is kapott a Tromegya elnökétől. A folytatásban a szomszédos Rábéra is elment a VMS küldöttsége, ahol megkoszorúzták a 770 éves fennállását ünneplő település kopjafáját. Dr. Pásztor Bálint itt is szót váltott a helyiekkel, akik több problémára is felhívták a politikus figyelmét.
5: A polgároknak az igényeiről beszélgettünk, tehát ezek olyan települések, ahol nincs már bolt, nincs már orvos. Mi nem szoktunk kampányban sem ígérgetni, de megígértem azt, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy legalább a legalapvetőbb élelmiszerek, tehát legalább a kenyér, a tej megvásárolható legyen ezekben a falvakban, illetve legalább havonta egyszer Törökkanizsáról az orvos is kilátogasson, és egy jó hírt is tudtunk közölni Majdánon, hiszen a művelődési otthon fűtési rendszerére a belgrádi környezetvédelmi minisztériumtól 12.800 euró értékben sikerül fejlesztéseket biztosítani, bevezetésre került a gáz a településen, úgyhogy azt követően, hogy az ablakokat kicserélték, most a fűtési rendszer korszerűsödhet, odafigyelünk a legkisebb településekre is. Számunkra tömb és szorvány, nagy és kis település között nincs különbség, mindenhol, ahol magyarok élnek, ott megpróbálunk segíteni az embereknek abban, hogy könnyebb életük legyen.
4: Majdányon és Rábén sok az idős lakos, akik közül többen is igénybe veszik a falu gondnok szolgálat nyújtotta lehetőségeket, a mezőgazdászok pedig a falugazdásztól kaphatnak segítséget. Újhelyi Nándor, a VMS Törökkanizsai Községi Szervezetének elnöke.
6: Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk azokra az idős háztartásokra, idős házaspárokra, idős lakókra, akik ezeken a kisebb településeken élnek. Gondolok itt arra, hogy nagyon fontos a szociális védelem, az egészségügyi védelem. Az is fontos, hogy legyen kihez fordulni, hogyha van falugondnok vagy falugazdász, mivel ugye nagyon sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, de ugyanakkor sok olyan fiatal is van ezeken a településeken, aki vállalkozni szeretne, aki pályáz, és különböző fejlesztései vannak, akár a mezőgazdaság területén, vagy más területeken.
4: A Vajdasági Magyar Szövetség Oroszlámosa is ellátogatott, ahol szintén váltottak néhány szót a falubeliekkel, majd pedig megismerkedtek a helyi Márta családdal, akik egyebek mellett fóliasátras növények termesztésével foglalkoznak.
1: Az egyetemista listát támogatja a Malter Egyesület. Az előttünk álló október 25-i választások egyik legfontosabb tétje, hogy visszaszerezhetők-e az állam demokratikus működésének alapját biztosító intézmények, tehát a független bíróságok, az átláthatóság és az elszámoltathatóság intézményei, írt a közleményében a Malter Egyesület. Kiemelik, a Malter Egyesület, mint független civil fórum, a társadalmi részvétel kiszélesítését, a bizalom újjáépítését és a döntéshozatal teljes átláthatóság tűzte zászlajára. Ezért az idei választások kimenetelét kiemelten fontosnak tartják nem csak további tevékenységük, hanem a közösség fejlődése szempontjából is. Az egyetemista lista tükrözi leginkább az általunk is képviselt célokat, és olyan erőt képvisel, amely hiteles és következetes harcot vívott az elmúlt két évben a demokrácia visszaállításáért Szerbiában. Állhatatosan küzdött a felelősség megállapításáért, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáért és a működő intézményekért. Áll a közleményben, amely végén minden felelősen gondolkodó polgárt arra kérnek, hogy támogassák október 25-én az egyetemista listát.
0: Választások 2026.
1: Éjszaka ismét kövekkel támadták meg az Európai Unió koszovói jogállamisági missziójának, az EULEX-nek a pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelték, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőrség a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket, két tüntetőt előállítottak, egyiküket 48 órára őrizetbe vettek. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása. Az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piacok alakulásától. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil, az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. Rózsa Krisztina beszámolója.
7: A gázellátás terén Szerbia megfelelő tartalékokkal készül a téli hónapokra. A magyarországi tárolókapacitások továbbra is fontos szerepet játszanak az ország ellátás biztonságában. A következő időszakban ezért elsősorban az lesz a kérdés, hogy a meglévő beszerzési és szállítási lehetőségek zavartalanul fennmaradnak-e. Branislav Jorgic, tőzsdei elemző. Ami a gázt illeti, a tartalékok fel vannak töltve. Magyarországon is lekötöttünk tárolókapacitást. Ezeket a készleteket is töltik, és ami a legfontosabb, az az Oroszországgal kötött gázszállítási szerződés meghosszabbítása, amelyre e hónap végén kerül sor. Fontos az is, hogy az Európai Unió esetleg ne hozzon olyan döntést, amely megtiltaná az orosz gázszállítását az uniós országokon keresztül. Ez számunkra semmiképpen sem lenne kedvező. Az olajellátás szempontjából továbbra is a NISZ és a pancsovai finomító működése a legfontosabb kérdés. Szerbia számára az sem kedvező, hogy a nemzetközi olajárak emelkedése közvetlenül hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. Az állam rövid távon adócsökkentéssel vagy a stratégiai tartalékok felhasználásával mérsékelheti a drágulást, ezek azonban csak átmeneti megoldások. Hosszabb távon Szerbia sem tudja függetleníteni magát a világpiaci folyamatoktól. Zombori Imre, közgazdász.
8: Amit az ország nagyon vár, hogy megoldódjon ez a NISZ kérdése, és hogy bárhogy is, bármilyen megoldás megfelel az országnak, csak hogy a pancsovai olajfinomító folytassa a munkáját, tehát ez a legfontosabb, ami az országot meg a polgárait illeti az energia, illetve az üzemanyagárakkal kapcsolatban.
7: Zombori Imre közgazdás szerint a gazdaság főbb mutatói kedvezően alakulnak. A statisztikai hivatal adatai alapján a gazdasági növekedés és az infláció a tervezett kereteken belül marad, miközben a munkanélküliség is kedvező szinten van. A gazdaság további fejlődéséhez ugyanakkor új, elsősorban technológiai és tudásintenzív beruházásokra van szükség, akár külföldi, akár hazai tőkéből.
1: 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte. Később szóló karrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a király rockoperában. Jellegzetes hang a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált, ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz vér és a Kőbánya blues. A pontos idő 12 óra 14 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. 130 millió dinár a vajdasági állattenyésztőknek és méhészeknek, illetve tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Jönnek a részletek. A tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság idén 130 millió dinárral támogatja az új állattenyésztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint a méhészeti felszerelés beszerzését. A társfinanszírozásról szóló szerződéseket tegnap írták alá a tartományi kormány épületében. Paracki László és Dudás Dániel beszámolója.
9: Állattenyésztési beruházásokra 217 pályázat érkezett, amelyekből 160 felelt meg a pályázati kiírásnak. 90 sikeres pályázóval kötöttek szerződést. A méhészet vonatkozásában szóló dokumentumot. A majdányi Pióker Lóránt körbálázóra pályázott.
10: Állattenyésztéssel foglalkozunk, az egész család is, én is körbálázóra pályáztam az Agrotech cégből.
11: Pályáztak-e már korábban?
10: Igen, ha van lehetőség, akkor részt veszünk mindenfajta pályázatban, hisz nagy segítséget nyújt a gazdaság fejlődésében.
9: A hódegyházi Piri Bertalan 10 éve jutenyésztéssel foglalkozik. Az állományában jelenleg 230 jut található.
11: Mennyit tud segíteni ez a támogatás, illetve milyen felszerelést vásárol?
12: Hát most nagyon sokat ilyen aszályos évben, ugye, és akkor csomagolni akarjuk a takarmányt, mert ugye kiszáradt minden. És ami tavasszal ugye lebírunk kaszálni, azt be akarjuk csomagolni.
9: Szerdán 146 támogatási szerződést kötött a titkárság a gazdákkal, 90-et az állattenyésztési beruházások támogatására, 56-ot pedig a méhészet támogatására, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
13: Összesen 130 millió dinárt juttatunk így a gazdáknak vissza nem térítendő támogatásként, és maga a pályázat tárgya olyan eszközök, amelyek az állattenyésztést szolgálják, tehát a tejtermelés vonatkozásában farmi felszerelések, tehát szarvas, marha, sertés, juh, kecske és baromfi farmak és telepek felszereléseit támogattuk. Ugyanakkor olyan eszközöket, kapcsolatú eszközöket, berendezéseket, amelyek az állatok takarmányozásában használatos, tehát a takarmánykészítés, előállítás folyamatában. A méhészet vonatkozásában pedig még családokat és méhészeti

0: eszközök beszerzését támogattuk.
1: Az állattenyésztés esetében a maximálisan megpályázható összeg 3 millió dinár volt, minimálisan pedig 150 ezer dinár. A méhészet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer és legalább 50 ezer dinár vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni.
2: Tovább drágulnak a lakások Szerbiában. Az év első felében az átlagos lakásár csaknem 16%-kal emelkedett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az idei év első felében egy négyzetméterért országos szinten átlagosan közel 1900 eurót kellett fizetni. A drágulás Szabadkát sem került el, az új építésű lakások ára már megközelíti a 2000 eurót négyzetméterenként. Mecseri Anita riportja.
3: A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében Szerbiában a lakások átlagára 100 ezer euró fölé emelkedett, ami csaknem 16%-os növekedést jelent egy év alatt. Egy négyzetméterért országos szinten átlagosan 1918 eurót kellett fizetni. A legdrágább továbbra is Belgrád, ahol az átlagos négyzetméterár első alkalommal lépte át a 3000 eurót. Szabadka az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az ingatlan piacon. A főváros és a nagyobb szerbiai városok mellett egyre többen tekintenek a városra befektetési célpontként is. A harcosok sorakozója környéke jelenleg a népszerűbb városrészek közé tartozik, így az ottani lakások ára is magasabb. Ezzel szemben például a Tesla telepen kedvező árakkal találkozhatnak a vásárlók. Szűgyi Rezső, szabadkai ingatlan ügynök.
4: Elkelt a harcosok sorakozója lakótelepen, a Prozívkán, egy régi épületben, még amit a 70-es évek végén építettek, egy 35 négyzetméteres, jó renovált lakás, a harmadik emeleten, lift nélkül, elkelt 59 ezer euróért. Ha számoljuk, akkor 1700 euró négyzetméterenként jár. És az, aki eladta ezt a 35 négyzetméteres lakást, vagy 34 négyzetméteres lakást, ő vásárol most a Tesla telepen, harmadik emeletén lift nélkül lakást, mondjuk az ablakokat kell cserélni, de valójában azonnal beköltözhető lakás, beépített konyhával 1200 euró négyzetméterenkénti ár.
3: Az ingatlan árát ugyanakkor nem csak az elhelyezkedés, hanem a lakás mérete is jelentősen befolyásolja. A kisebb lakások esetében ugyan alacsonyabb a teljes vételár, a négyzetméterenkénti ár azonban általában magasabb, ezért a garzonlakások négyzetméter ára sok esetben magasabb, mint a nagyobb lakásoké, amelyeknél a négyzetméter ár jellemzően kedvezőbb. Ezért is a legdrágábbak a garzonok, illetve az árak a lakásépítésének előre haladtával is folyamatosan emelkednek, vagyis minél közelebb kerül az ingatlan a befejezéshez, annál magasabb az ára.
4: Tavaly az új lakásoknak az ára az 1600-1650, most 1850-1900 euró a négyzetméterenkénti ár. Míg talán az átlag nem dobta át a 2000 eurót, de viszont a közelében van. De ha kész lakásról beszélünk, nem épülőfélbe lévő lakásról, akkor biztos, hogy ott van a 2000 euró.
3: Az országban az idei első fél évben nagy kikinden volt a legalacsonyabb az átlagos négyzetméterár, 957 euróval. A szakértők szerint az ingatlan árak emelkedése nem egyedi jelenség. A régió több országában is tapasztalható, amit elsősorban az infláció és a szűk beruházási piac is befolyásol.
2: Két új gépjárművel bővült a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja. A korszerű személyszállító és hűtőkocsi nem csak az intézmény mindennapi munkáját könnyíti meg, hanem az óvodások étkeztetésének biztonságosabb és hatékonyabb megszervezését is szolgálja. A beruházás teljes egészében a községi költségvetésből finanszírozták. Korom Sarolta riportja.
5: Átadták a két új gépjárművet a Magyar Kanizsai iskoláskor előtti intézménynek. Az egyik személyszállításra szolgál, és a munkatársak mindennapi közlekedését segíti majd. A másik pedig egy korszerű hűtőkocsi, amely a meleg ételek biztonságos célba juttatásáért felel. Márta Otília, az intézmény igazgatója.
6: Napi szinten 300 ebédet visz ki az intézményünk az óvodáinkba, Magyar Kanizsán három helyre, míg Oromra, Tótfalura és Martonosra, szintén kispiacra, szintén ezzel a kocsival jut ki a mindennapi ebéd. a meleg étel. Ez nagyon fontos a nyári időszakban, a téli időszakban is, hiszen ez egy hűtőkocsi végre, és nem egy egyszerű, sima ételszállító autó. Ezek a mi régi autóink már igen régóta 15 évesek, és 350 ezer kilométert futottak le eddig.
5: A két gépjármű beszerzését teljes egészében Magyar Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke megközelíti az 5,3 millió dinárt. Fejsztemmel Róbert, magyar kanizsai polgármester.
7: Én úgy gondolom, hogy annak kell örülni, hogy egyáltalán tudtunk olyan járművet beszerezni, ami megfelel most már minden olyan ételszállítási paraméternek, elvárásnak, amit biztosítani kell ahhoz, hogy biztosan rendben történjen az ételszállítás, hiszen az mellett, hogy ezek az ételek egyrészt az óvodák épületébe kell, hogy eljussanak, de gyerekeknek szánják őket, tehát a gyerekekre főz az óvoda, tehát ez még hatványozottan azt jelenti, és azt mondja, hogy nekünk ezzel többet kell foglalkoznunk, és jobban oda kell figyelnünk.
5: Az új hűtőkocsi az óvodák mellett a népkonyha számára készített ételek szállításában is fontos szerepet kap majd.
2: A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
8: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 27 fok van jelenleg, egész nap napos száraz időnk lesz, a csúcshőmérséklet pedig 29 fok körül alakul. Holnap valamennyivel csökken majd a napi csúcshőmérséklet, legfeljebb 25 fokot mérhetünk majd, és változóan felhős időben lesz részünk.
9: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
8: 107,1. Reklám következik.
10: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
13: Várom a postást.
12: Jön a nyugdíj?
13: Azt várhatom.
12: A számlákat hozzák.
13: Na azt nem várnám.
12: Hát akkor?
13: Ma hozzák a hét napot.
14: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 17-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 32 dinár 13 para, 1 svájci frank 123 dinár 97 para, 1 angol font 136 dinár 96 para, és egy amerikai dollár 102 dinár 36 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
0: Örökérvényű dallamok
3: a 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: A Mozaik folytatásában a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban a Székely Konyha és Kert főző műsor látható. Ezt követi a Forog a kamera, benne pedig megtudhatjuk, hogyan készült a grillbetyárok. Erdei utakon magyar ismeretterjesztő filmsorozat újabb részét 14 óra 30 perctől láthatják. A 15 óra után kezdődő közelképben Ludas, ahol a táj történeteket őriz. Ezt követi a Fit percek, tanuljunk szerbül. Majd a királyhalmi szamár versenyről láthatnak összefoglalót a 17:30 híradó előtt. 18 óra 10 perctől Én meséltem neki, és a Köpeny nélküli hős. Ezek a Pannon Televízió filmjei. 19:30-tól Szubjektív, vendég Tóth Andrea, hegymászó. Kitartás, erő és hegymászás a téma. 20 órai híradó után Élő örökség, építészeti magazin és egészségügyi magazin is lesz ma este a televízióban, sőt, tudományos magazin műsorral is jelentkezik a Pannon TV még a késő esti híradó előtt.

12 óra 46 perckor az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 27-28, helyenként 29 fokot mutat a hőmérő higanyszála, ez utóbbi például Valjevóra jellemző. Egyébként még 1-2 fokot tud emelkedni a hőmérő higanyszála. A mai nap folyamán nem valószínű csapadék, esetleg elvétve. Az előrejelzések szerint egészen a jövő hét közepéig nem kell csapadéktól tartanunk, de azért hőmérséklet ingadozástól igen, mert hogy már a holnapi naptól csökken a hőmérséklet, azután vasárnap ismét lehet 28 fok is, és a jövő héttől 24 és 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát kivárjuk, de addig is élvezzük a kellemes nyári időt. És a jövő héttől 24 és 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Hát kivárjuk, de addig is élvezzük

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Éjszaka ismét kövekkel támadták az Európai Unió koszovói jogállamisági missziója, az Eulex Pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelik, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és azt közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőrség a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket, két tüntetőt előállítottak, egyiküket 48 órára őrizetbe vették. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte. Később szólókarrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz Kutya című filmben. 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a Király Rock Operában. Jellegzetes hangjával a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált. Ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz Vér és a Kőbánya blues.
0: Választások 2026.
2: A gazdaság növekedésének alapfeltétele a stabil árfolyam, az erős infrastruktúra és a megfelelő üzleti környezet, emelte ki Miloš Vučević, a szerb haladópárt elnöke. Egy az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista kampány videójában arról beszélt, hogy a gazdasági fejlődésben jelentős szerepe van a vállalkozóknak és a gazdasági szereplőknek, ugyanakkor az állam felelőssége sem elhanyagolható. Mint mondta, fontos, hogy stabil legyen a dinár árfolyama, egyértelműek legyenek a szabályozások és kiszámítható legyen az üzleti környezet. Szerint az erős infrastruktúra és a kiszámítható működési feltételek ösztönzik az embereket arra, hogy beruházzanak, vállalkozást indítsanak, és fejlesszék üzleti tevékenységüket. Vučević szerint mindez minden gazdaság növekedésének szükséges feltétele.
0: Választások 2026.
2: Irán megállapodást akar, remélem, hogy közeledünk a háború végéhez, jelentette ki Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke szerint közvetlenül Irántól kapott információkat, részleteket azonban nem közölt. Közben Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Dél-Libanonban, többek között Tírusz közelében. A gázai övezetben egy izraeli támadásban legalább 21 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek. Az amerikai képviselőház elfogadta az Irán elleni szankciókról szóló törvényt. A jogszabályt augusztusban a szenátus is jóvá hagyta, így most Donald Trump elé került. Jemenben eközben továbbra is összecsapások vannak a huszik és a kormányerők között.
0: Sport.
2: A csoport második helye a tét, a szerb férfi röplabda válogatott számára az Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzésén. A szerbek 16 órától Belgium ellen lépnek pályára Tamperében. Szerbia eddig 3 győzelmet és 1 vereséget jegyez a tornán. Észtországot 3-1-re, Hollandiát, majd Dániát is legyőzte, utóbbit 2 játszmás hátrányból fordítva, míg a házigazda Finnországtól kikapott. Belgium szintén 3 győzelemmel és 1 vereséggel várja az összecsapást. A mérkőzés győztese megszerezheti a C csoport második helyét, ami kedvező párosítást jelenthet a nyolcaddöntőben. A kieséses szakaszban a C csoport továbbjutói az A csoport csapataival találkoznak. Az Európa-bajnokság különösen fontos a szerbek számára, hiszen a kontinens bajnok közvetlenül kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A torna érem csatáit szeptember 25-én és 26-án rendezik Milánóban.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 28 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos, száraz idő, esőre ma nem számíthatók.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: lesz. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Elérkeztünk a Mozaik utolsó órájához, és ahogy említettem, a Vajdasági Fiatal Természetkutatók találkozójára lehet jelentkezni. Hamarosan érkezem a részletekkel, de természetesen az apró hirdetések sem maradnak el, és ezt az órát is igyekszünk jó zenékkel fűszerezni, tartsanak velünk. Egyébként a folytatásban Farkas Ervin helyét Móra Tibor vette át az adásvezetésben, úgyhogy ő lesz a segítségemre, hogy ezek az információk mind eljussanak a hallgatókhoz a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.

0: A Topjai Árkusz Környezetvédő Egyesület 11. alkalommal szervezi meg a vajdasági fiatal természet kutatók találkozóját. Ennek részleteiről faggatom Sihelnik Józsefet, az Árkusz titkárát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hát hamarosan lejár a jelentkezési határidő, viszont a tábor majd októberben lesz. Hát nézzük a részleteket, miről szól ez a tábor.
1: Így van, tehát lényegében ez egy tudományos platformnak indult, és hát az volt az elképzelésünk annak idején, még 2016-ban, amikor is első alkalommal megszerveztük, és valóban a nyári táborunk keretében tartottuk az első természetkutatók találkozóját, még csak egy ilyen, mondjuk egy ilyen ötletként és szánybontogatásként, mert hát alapvetően a maga az ökokamp biztosított valamilyen szinten lehetőséget a fiatal természetkutatóknak, hogy bemutatkozzanak, legalábbis kutatási témáikat ismertessék, viszont hát ugye a tábor volt lényegében. Mégiscsak gyerekeket fogadunk elsősorban, tehát általános iskolásokat, középiskolásokat, és hát az idő múlásával azért igény mutatkozott egy kicsit komolyabb szintű tudományos munkára is, így aztán lényegében 2017 óta, mint önálló rendezvény tartjuk a vajdasági fiatal természetkutató találkozóját, és ez általában mindig így október első felében szokott megvalósulni, és hát idén is ugyanígy a Topolyai Művésztelepen tartjuk, kétnapos rendezvény, és hát így gyakorlatilag kutatási témákkal, illetve hát maguk konkrét kutatási anyagokkal lehet jönni, ami azt jelenti, hogy előadást formájában is, poszterkészítéssel is, és hát természetesen az érdeklődőket is várjuk, a közönséget. Hát ez általában tényleg egy nagyon szűk kis tudományos közösség szokott összejönni, vannak új emberek is évről évre egyébként, főleg az érdeklődők között, és hát maguk a témák, alapvetően a biológiai tudományok, tehát ehhez csoportosul minden, és hát ez van kiegészítve a természetvédelem, környezetvédelem, néprajz és természet, ökoturizmussal, még ezek a témák is nagyjából ide vágnak, és hát emellett, amit ugye a fiatalok, illetve a fiatal felnőtt kutatók, aktív kutatók hoznak, amellett egyébként mindig szokott lenni valamilyen kísérő téma, amelyben további előadásokat hallhatnak a résztvevők délután, illetve vasárnapi napon. Ez idén a tavalyi folytatása lesz, a továbbra is a víz kérdése, ami hát egyre aktuálisabb, sőt nem, hogy aktuális, ez már nagyon is égető dolog, és hát ha is már ezzel foglalkoztunk, illetve idén folytatjuk, és további információk és nyilván előadások hangzanak el, ugye itt vidékünk vízellátottságával kapcsolatban is, tehát felszínvizek, felszín alatti vizek, csapadékeloszlás, hasonló témakörben hallhatnak majd előadásokat az érdeklődők.
0: Egyébként mi a jellemző, honnan érkeznek a résztvevők?
1: Hát ugye alapvetően úgy van, meghirdetve egy vajdasági fiatal természetkutatók találkozója, de alapvetően az van, hogy Vajdaság és Magyarországról szoktak érkezni. Vajdaságból hát lényegében Szabadkától Újvidékig, de nyilván itt a környékbeliek vannak túlsúlyban, tehát inkább Topolyak is, hogy ezzent a szabadkaiak például, tehát ők szoktak jönni többen, de volt már többször is előadunk Budapestről, Szegedről, Debrecenből például, tehát Magyarország és itt több helyről. Így általában az egyetemi központokról érkeztek már előadások az elmúlt 10 évben.
0: Említettem, hogy hamarosan lejár a jelentkezési határidő. Meddig kell regisztrálni?
1: Tehát azok, akik szeretnének előadást vagy posztert bemutatni, azok szeptember 20-a éjfélig kell, hogy jelentkezzenek, és mind a kettő esetben, tehát az előadók és a poszterek szerzői számára is fontos, hogy egy legalább 2500-3000 karakteres terjedelemre foglalják össze a kutató munkájukat, amiről szól majd az előadásuk vagy a poszterük, mert hogy ennek a rendezvénynek gyakorlatilag 2017 óta, tehát a második alkalom óta van absztrakt kötete, ami azt jelenti, hogy ez a rendezvényig elkészül, és hát ott mindenki a regisztrációhoz készhez kapja, és már az összefoglalókat lehet olvasni az adott előadásról, amit éppen hallgatunk, illetve további nagyos közlések is szoktak egyébként ebben leközelésre kerülni, úgyhogy az absztrakt kötet véget van ez, hogy azért elég nagy különbség van a jelentkezési határidő és maga a tényleges rendezvény között, hiszen ugye el is kell készíteni ezt az absztrakt kötetet, és ki is kell érkezni a nyomdából, mire jön a rendezvény.
0: És az érdeklődők meddig jelentkezhetnek, hiszen itt is van regisztráció?
1: Így van, az érdeklődők azok tovább jelentkezhetnek, az hosszabb idő áll rendelkezésre, hiszen nyilván ugye őnekik nem kell semmilyen féle írásos anyagot leadni a bejelentkezéssel, úgyhogy aki csak szeretne regisztrálni, mint résztvevő és részt venni a programon, akár egyik napon, vagy mindkét napon, ők október 3-a éjfélig tudják leadni online formában a jelentkezésüket, és hát az előadókat, poszterek szerzőit, és hát természetesen az érdeklődőket is nagy szeretettel várjuk. Egy érdekes program egyébként, tehát nyilván sok előadás, alapvetően előadásokból áll össze az egész rendezvény, de emellett egyébként szakmai beszélgetése is zajlanak, úgyhogy lényegében ez a nem egész két nap, mondjuk el, hogy másfél nap, ez egy nagyon jó kis szakmai platform, és hát nagyon sok érdekes dolgot hallhatnak az érdeklődők, akik ellátogatnak hozzánk.
0: Szerintem is. Egyébként bővebb információt hol találnak?
1: Teljes leírás egyébként az orcus.org.rs honlapon, tehát az egyesületünk honlapján található a komplett leírás, ugye a jelentkezési feltételekkel, tehát előadóknak, posztereknek, illetve ott van egy külön link a résztvevők számára, és hát mindenki ugye annak megfelelő online regisztrációs lapot tudja kitölteni, hogy milyen kategóriába szeretne jelentkezni, tehát előadóként, poszterszerzőként, vagy csak simán résztvevőként venne részt nálunk, tehát honlapunkon mindent részletesen megtalálnak, úgyhogy ezt javaslom egyébként az érdeklődők számára átnézésre, és hát ez alapján minden információt meg lehet tudni.
0: Nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat is.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Bárhol a világon.
3: Velünk.
2: Itthon van.
3: Itthon van.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: A Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
4: Mi leporoljuk a régi slágereket.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: 107,1.
4: A retro jegyében.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Mozaik végéhez érkeztünk, de remélem, hogy mindenki talált kedvére való témát, hiszen mezőgazdasággal is foglalkoztunk, az energiahelyzettel. Készítjük Önöket a hétvégi 58. hajdújárási szüreti napokra, hiszen elhangzott a rendezvény programja a sztár fellépőkkel, a kísérő rendezvényekkel és a sok finomsággal együtt. Azután arról is hallhattak, hogy még jelentkezhetnek a Magyar Kanizsai Knesa őszi nyelvtanfolyamaira, ugye ez szerb és angol nyelvtanfolyamot jelent, és emellett már is elmondanám, hogy a műsor folytatásában 14 óra után beszéljünk róla, benne pedig Unger Balázzsal, a Cimbali Band művészeti vezetőjével hallhatnak egy igazán érdekes beszélgetést, egy pici zenével fűszerezve. 18 órától aranyalbum lesz hallható, és ne feledjék, szeptember 17-e van. Csütörtök, rádiódiszkó 20 órától, nem csak a 107,1-en keresztül, hanem élőben a Palicsi Vigadó teraszáról. Ma is találkozhatnak személyesen a szerkesztőjével, a műsorvezetőjével, Kis János Manóval. Egy egész szép nagy csapat lesz kint, úgyhogy nosztalgiázzunk, bulizzunk még egyet így a nyár végén, kint Palicson ma 20 órától, de akár korábban is érkezhetnek, hiszen már ráhangolódnak majd az ifjak, a technikai személyzet, és természetesen 20 és 22 óra között élőben közvetíti a Szabadkai Magyar Rádió ezt a helyszíni jó kis bulit, de előtte és utána azért még lehet egy kicsit táncolni, egy kicsit nosztalgiázni, egy utolsót így a nyár végén bulizni. Úgyhogy találkozzunk este Palicson. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt és jó bulizást kíván a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.
1: Mozaik.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
3: Mozaik. Részletről részletre.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Mozaik. Részletről részletre.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Éjszaka ismét kövekkel támadták az Európai Unió koszovói jogállamisági missziója, az Eulex pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelik, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és azt közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőrség a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket. Két tüntetőt előállítottak, egyiküket 48 órára őrizetbe vették. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte. Később szólókarrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz Kutya című filmben. 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a Király Rock Operában. Jellegzetes hangjával a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált. Ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz Vér és a Kőbánya blues.
2: Választások 2026.
3: A gazdaság növekedésének alapfeltétele a stabil árfolyam, az erős infrastruktúra és a megfelelő üzleti környezet, emelte ki Miloš Vučević, a szerb haladópárt elnöke. Egy az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista kampány videójában arról beszélt, hogy a gazdasági fejlődésben jelentős szerepe van a vállalkozóknak és a gazdasági szereplőknek, ugyanakkor az állam felelőssége sem elhanyagolható. Mint mondta, fontos, hogy stabil legyen a dinár árfolyama, egyértelműek legyenek a szabályozások és kiszámítható legyen az üzleti környezet. Szerinte az erős infrastruktúra és a kiszámítható működési feltételek ösztönzik az embereket arra, hogy beruházzanak, vállalkozást indítsanak, és fejleszik üzleti tevékenységüket. Vučević szerint mindez minden gazdaság növekedésének szükséges feltétele.
2: Választások 2026.
3: Irán megállapodást akar, remélem, hogy közeledünk a háború végéhez, jelentette ki Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke szerint közvetlenül Irántól kapott információkat, részleteket azonban nem közölt. Közben Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Dél-Libanonban, többek között Tírusz közelében. A gázai övezetben egy izraeli támadásban legalább 21 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek. Az amerikai képviselőház elfogadta az Irán elleni szankciókról szóló törvényt. A jogszabályt augusztusban a szenátus is jóváhagyta. Így most Donald Trump elé került. Jemenben eközben továbbra is összecsapások vannak a huszik és a kormányerők között.
2: Sport.
3: A csoport második helye a tét, a szerb férfi röplabda válogatott számára az Európa-bajnokság utolsó csoportmérkőzésén. A szerbek 16 órától Belgium ellen lépnek pályára Tamperében. Szerbia eddig 3 győzelmet és 1 vereséget jegyez a tornán. Észtországot 3-1-re, Hollandiát, majd Dániát is legyőzte, utóbbit 2 játszmás hátrányból fordítva, míg a házigazda Finnországtól kikapott. Belgium szintén 3 győzelemmel és 1 vereséggel várja az összecsapást. A mérkőzés győztese megszerezheti a C csoport második helyét, ami kedvező párosítást jelenthet a nyolcaddöntőben. A kieséses szakaszban a C csoport továbbjutói az A csoport csapataival találkoznak. Az Európa-bajnokság különösen fontos a szerbek számára, hiszen a kontinens bajnok közvetlenül kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A torna érem csatáit szeptember 25-én és 26-án rendezik Milánóban.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos, száraz idő, esőre ma nem számíthatók.
2: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Unger Balázs a Cimbali Band művészeti vezetője, cimbalomművész és a népzene elkötelezett képviselője mesél a világzenéről, a hagyományok továbbadásáról és arról, hogyan őrizhetők meg kulturális értékeink úgy, hogy közben a mai közönség számára is élők és izgalmasak maradjanak. Balázs Andrea mikrofonnál.

0: Az Inter Etno Fesztivál mindenki is büszke volt arra, hogy a legkiemelkedőbb hagyományőrzőket és újítókat nyeri meg és hozza el erre a fesztiválra. Mostani vendégem mindkét kategóriában kiemelkedően teljesít. A népművészet ifjú mestere, a cimbalom virtuóza, Unger Balázs, a cimbali band vezetője. Nem először vagytok a fesztiválon, nem először vagytok Vajdaságban, a Dombos Fesztiválon is megfordultatok. Ugye 15 éves volt a Dombos, amikor teljes nagyságotokban jelen volt az együttes. Az Inter Etno Fesztiválon sem először vagytok.
1: Hát az Inter Etnón is szerintem egy olyan 8-10 éve játszottunk utoljára, most megint úgy hozta a jó Isten, hogy itt lehetünk.
0: Balázs, mi a különbség, és van-e különbség, amikor a löszfal alatt előtt mögött ütitek meg a cimbalmot, és kezdtek játszani, és viszi a szél mindenfelé a hangot, vagy itt a régi városháza tövében a Szabadka város központjában egy színpadon játszatok? Máshogy kell játszani, máshogy szól a hangszer?
1: Én mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. Tehát ide Vajdaságban mindig örömmel jövünk, mert nagyon jó a közönség, nagyon jó mindig a szervezőgárda. Tehát nem tennék olyan nagy különbséget, mert mindig nagyon jó játszani itt, és nagyon szeretünk itt játszani.
0: Amikor jöttök a Vajdaságba, mivel hogy már több egyszer vagytok itt, kialakult-e bármi nemű olyan szokás, ami ahhoz kötődik például, hogy ha itt vagyunk Vajdaságban, akkor ez biztos, megnézzük, megesszük, elmegyünk, meglátogatjuk.
1: Hát egy jó csevapot vagy pleskavicát azért mindig megeszünk, általában itt vagyunk, de hát a határ miatt azért mindig az van, hogy jóval előbb elindulunk. Tehát most baromi jó volt a határ, igazából ásotthalomnál jöttünk át, és rászámoltunk 2 órát, de 20 perc alatt átjöttünk, tehát...
0: Ez a jobbik verzió,
1: ez a jobbik verzió, itt voltunk már bőven érkezési idő előtt, és akkor kicsit itt sétáltunk a téren, megettünk egy jó kis csevapot, ittunk mellé egy jó pofa sört, úgyhogy el tudtuk tölteni az időt, nem volt probléma.
0: Itt az Inter Etno Fesztiválon, vagy egyébként bármelyik ilyen népzenei fesztiválon, amikor jelen vagytok. És ugye ilyenkor egymást követi a színpadon az együttes. Van-e olyan, vagy volt-e már olyan, hogy azon kaptad magad, hogy úgy beült egy-egy népnek a zenéje, hogy akár amikor felléptetek, akkor már ott mocorgott az ütőbe, hogy akkor már kezdtél volna vele valamit?
1: Hát mindenképpen van ilyen, mert itt az Inter Etno Fesztiválon is tudom, hogy azért tényleg eléggé népes a fellépőknek a listája, tehát külföldről is vannak táncegyüttesek, zenekarok. Óhatatlan, hogy egy-egy dallam azért bejut az ember fülébe, akár egy makedón, akár egy Magyarországról érkező táncegyüttesnek egy-egy olyan dallam, amit addig nem hallottam. Mindig előfordul ilyesmi.
0: Most már, hogyha itt a népeket soroljuk fel, akkor én úgy tudom, hogy ti gyűjtetek itt a Balkánon is, és gyűjtetek Bulgáriában és Romániában is, és Vajdaságban is gyűjtetek. Az mi határozza meg, Balázs, hogy hol lesznek a források? Melyik az a forrás, amit te úgy ítélsz meg, hogy kutatásra érdemes? Hiszen már annyian kutatnak.
1: Persze, rengetegen kutatnak. Én nem is úgy mondanám konkrétan a gyűjtés, mert... Tehát például valahol az újvidéki zenekarban volt egy híres cimbalmos, aki amúgy félig román volt, valahonnan innen a határvidékről. Bánát, tehát hogy román-szerb határ környékéről jöhetett, de Szerbiában született, de román nemzetiségű volt, és akkor ő úgy került be az újvidéki zenekarba, és akkor ott cimbalmozott. Tehát, hogy vannak ilyen érdekes, hát itt a Balkánon, meg magyar rész, meg még cseh, szlovák rész, itt azért vannak ilyen keveredések, tehát hogy egy-egy dallam, ha megfelelő, akár tényleg eljut Prágáig, meg akár eljut Görögországig, tehát minden csak annak a kérdése, hogy mennyire népszerű az adott nációnál.
0: És az, hogy mennyire népszerű nálad a te fülednek, tehát például meghallasz egy nem magyar népzenét, az mitől függ, hogy abból lesz-e a cimbali bandbe egy dallamfordulat?
1: Vagy nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk jártam románoknál, de jártam szerbeknél is, bolgároknál, ukránoknál, ruszinok, ruténok, Pál István Szalonna barátommal sokat jártunk azon a vidéken is, Máramoros környékén gyűjteni. Nem feltétlenül konkrétan népzenei gyűjtés, hanem tényleg zenészekhez mentünk először csak érdeklődni, meg meghallgatni őket, hogyan muzsikálnak. És ez mindig barátságok jöttek létre ezek által a látogatások által. Olyan zenészekkel találkoztunk, akikkel addig mondjuk nem. Mondjuk itt is, Vajdaságban is van egy Janika Balázs, egy nagyszerű tamburás, akit igaz élőben én soha nem láthattam, de a felvételről például rengetegszer hallottam muzsikálni, és ő magyar lakodalmakban és szerb lakodalmakban is muzsikált, és nagyon virtuóz volt az előadásmódja, de a szerb részről is, hát rengeteg harmonikás, Branimir Gyokic, Jubisa Pavkovic, sorolhatnám tényleg a jobbnál jobb szerb harmonikásokat, akiknek a zenéjét meghallgattuk, és akár hogyha Budapesten jártak, akkor ott voltunk a koncertjükön, és hallgattuk őket, hogy hogyan játszanak, mert meghatározó figurái igazából az itteni világzenének, népzenének, és a mi ízlésünket is mondhatni, hogy befolyásolják azért ezek az emberek, akik ilyen szinten muzsikálnak. Hát mondhatni, hogy mindig nagy hatással voltak ránk azok a zenészek, akik mondhatom úgy, hogy a cimbalom vonzás körzetében jártak és alkottak, mert a cimbalom az így a Duna mentén terjedt el hangszerként, elindult egészen Németországból ered persze a Duna, de ott annyira nem volt folklorizáció, de Szlovákia, Magyarország, Szerbia, Bulgária, Románia, és aztán Törökország, Görögország, ezekre a részekre nagyon-nagyon sok cimbalom eljutott, és ezáltal a népzene is befogadta a cimbalmot. Úgyhogy mondhatni, hogy ezekről a vidékekről nagyon sok jó cimbalmos zenét ismerek, és akkor ezeket azért használjuk is.
0: Na jó, akkor úgy kérdezem, hogyha kettő vagy több cimbalmos találkozik, akkor mit néztek, vagy mit lestek el egymástól, vagy mi az, amire figyeltek egymással kapcsolatban? Tanultok-e egyáltalán egymástól valamit, és ha igen, mit lehet megtanulni? Hiszen gondolom, hogy ezen a szinten ti már ezért a szakma rendes ismerői vagytok.
1: Igen, de rengeteg mindent lehet tanulni. Tehát ha megnézed, most amikor én kezdő cimbalmos voltam, akkor már Lajkó Félix akkor így például bontogatta a szárnyait, és a Kurina Misi cimbalmos például, hát ő szabadkai, és tőle is, hát nem tudom, hogy pontosan hol tanult, de hát iszonyatosan jó cimbalmos volt, és amikor meghallottam a Lajkó Félixnek a lemezein őt játszani, hát mondom, ez baromi jó, tehát hogy annyi lehetőség van, és aztán igazából csak azon múlik, hogy mennyire találod meg vele a hangot, és aztán utána tanulhatsz tőle. Tehát, de egy kölcsönös a dolog. Tehát, hogy, és ezek a cimbalmosok általában azért, akik ilyen szinten játszanak, már mind eléggé, hogy is mondjam, tehát, hogy nyitottak, inkább úgy mondanám. Tehát tényleg nyitottak, és lehet velük beszélni a zenéről, meg lehet őket hallgatni, és szívesen megmutatják a egy-két fortéjukat, nem minden, de azért betekintést lehet nyerni igazából a saját kis konyha munkájukba, úgyhogy igazából azt kell mondjam, hogy nyitottak vagyunk egymás felé.
0: Beszéljünk egy picit a cimbalomról, ugye ez egy viszonylag nagy, böhm hangszer, húrokkal, és hát laikusnak, aki nézi, akkor úgy tűnik, hogy hát ezen viszonylag nehéz játszani. Mekkora a fizikai igénybevételt igényel, vagy szükségeltetik, mekkora fizikai igénybevétel szükségeltetik ahhoz, hogy hát egy estés ilyen koncertet végignyom cimbalmon?
1: Hát eleve már ott kezdődik ilyenkor, tehát hogy én reggel 8-kor fölkelek, és akkor elkezdem behangolni a hangszert, akkor azt össze kell rakni, az egy másfél órás menet, 133 húrja van a cimbalomnak, akkor azt neki kell állni, egy másfél órát behangolni, utána fortélyos módon szétszedni egyedül, közel 100 kilós a hangszer, azt akkor szétszedni, visszarakni a mikróbuszba, és akkor utána elindulni mondjuk Szabadkára, ahol tudja az ember, hogy hát a határon azért lehet egy óra, másfél óra várakozás, és akkor ideérünk, és akkor felpakoljuk a színpadot, és akkor megint egy kicsit hangolni, mert útközben megint elhangolódik. Szóval hát ez egy elég kemény fizikai munka is, tehát én mindig azt mondom az olyan cimbalmosoknak, akik hasonló szintet elérnek, mint én, vagy valami, akkor azoknak gratulálok, mert tudom, hogy mit hajtanak végre. Tehát azért ez kemény meló egy ilyet végigcsinálni, mellette egy családot fenntartani, egy-két gyerekkel, három gyerekkel. Tehát nem egyszerű amúgy mondhatni, hogy hú, mi nekünk milyen könnyű dolgunk, hogy eljövünk, és akkor Szabadkán egy kis várost nézünk, és akkor utána meg vidáman muzsikálunk. Hát azért nem egyszerű a dolog.
0: Ez de pont nem így van.
1: Nem így van, de szeretjük.
0: Ilyenkor nem jut eszedbe, Balázs, hogy miért nem furuljára cserélted például a brácsát?
1: Nem te vagy az első, aki mondja, hogy miért nem furuljára cseréltem a brácsát. Nincs. Biztos, lehet, hogy meg lenne a furujában is ez a sok minden, de a cimbalomba könnyebb volt megtalálni ezeket a dolgokat.
0: Igazából csak viccként kérdeztem rá, mert hogy nyilván, hogy igénybevétel, erőigénybevétel szempontjából jóval egyszerűbb. Amikor ott hagytad a brácsát, és most már így, hogy sok év múlva visszanézel cimbalmosként erre a hangszerre, mi az, amire azt mondod, hogy nagyon klassz, hogy ott hagytam, mert nem hiányzik, és mi az, ami meg nagyon hiányzik belőle?
1: Nem hagytam ott igazából, mert tanítom.
0: Igen?
1: Tanítom, tehát zeneiskolába tanítom, úgyhogy
0: akkor párhuzamosan fut mellette a
1: megy azért a brácsát, hegedűt tanítok, meg nagybőgőt is. Egész zenekarokat nevelek ki, igyekszem. Úgyhogy az élet nem csak játék és mese, ahogy ez a rajzfilmben is elhangzik. Tehát nem bánom, mert a brácsa is ott van az életemben, a hegedű is, a nagybőgő is, úgyhogy, de hát legfőképpen a cimbalom.
0: Mennyire fogadják nyitottan a fiatalok?
1: A cimbalmat?
0: A cimbalmat egyáltalán, de hogy akár rákérdezhetünk cimbalom.
1: Felénk egy kicsit nehezebb talán. Itt felétek most egész jó. Én Cseszák Zsombival nagyon jóba vagyok, és ő neki vannak nagyon szuper tanítványai. Most egy ideig elég sok tanítványom volt nekem, is cimbalmos, és hegedűs, és brácsás, bőgős. Most legfőképpen hegedűs van érdekes módon, cimbalmos kevesebb. Bár idén szeptembertől megint azért lesz 10 új cimbalmosom, úgyhogy nem panaszkodhatom. Hát meglátjuk, mennyire lesznek kitartóak. Igazából ez a lényeg. De úgy alapvetően mindig az élet azért így meghatározza, hogy na akkor most ez az öt gyerek az, aki a 25-ből kitartó lesz, és akkor belülük lesz egy zenekar.
0: De akkor is érdemes hangszert tanulni adott esetben cimbalmot, ha később nem ezzel foglalkozik?
1: Szerintem simán. A cimbalomnál az a jó, hogy a cimbalomnál nagyon hamar kapsz élményt a hangszertől. Hamarabb, mint egy hegedűtől. Tehát, hogy a cimbalomnál vagy eltalálod a húrt, vagy nem. Tehát, hogy ott hamis hangot nem nagyon tudsz ütni, csak rossz hangot.
0: Aha.
1: De az nehéz. Tehát, hogy azért általában eltalálja az ember. Tehát, hogy ott könnyebb. Az első év talán könnyebb, mint mondjuk hegedűn. A hegedűn azért az első egy-két év, amíg csak nyikorog az ember, és nem találja el a hangot, ott kérni kell a szülőket, meg el kell nekik mondani, hogy az első év az nehéz lesz, és készüljenek föl, hogy nem olyan egyszerű, hogy rögtön azonnal dalokat játszik a gyerek, hanem ott lesz nyikorgás, meg hamis hang, meg minden. A cimbalomnál előbb van. Ott inkább az a nehezebb, hogy egy hangszert szerezni. Az, beszerezni egy cimbalmot, amint tud gyakorolni.
0: Aha. És te gyerekeid?
1: Az én gyerekeim, az egyik lányom már 23 éves, ő tanult hegedülni 8 évig, nagyszerűen hegedül, de aztán úgy érezte, hogy nem ez az ő világa. Akkor abba hagyta. A fiam, ő még most 10 éves, nagyon szépen énekel, jó a ritmusérzéket, majd meglátjuk, hogy nem erőltetem a hangszert, majd ha ő mondja, akkor választunk hangszert.
0: És a cimbali bandit és a testvéreddel együtt alakítjátok?
1: Igen, a cimbali bandit, hát 2018-ig a testvérem is tagja volt a cimbali bandit.
0: És már...
1: Hát sajnos, hogy egy betegség miatt ott kellett, hogy hagyja a zenekart. De alapvetően végig kísér minket, és a mai napig mint szervező segít a dolgokba.
0: Csak ezt el tudjátok választani a magánemberséget és a cimbali bentséget?
1: Teljesen, tök jó. Nagyon jó.
0: Azt kérdezném meg, amire nagyon kíváncsi vagyok a cimbali bandel kapcsolatban, mivel hogy annyi sok zenei irányzat fúziója vagytok. Tehát beszélhetünk jazzről, popról, magyar zenéről, balkán zenéről, ennek az egyvelege és a sajátos boszorkány konyhába kikevert eszenciája vagytok ti, hogyha a cimbali bandet el kéne helyezni egy fiktív térben és időben, milyen történelmi helyszínt és milyen történelmi időt választanál neki, amire azt mondod, hogy na ez a zenekarom, igen, ott hitelesen szólna.
1: Hát én a mostanit hagynám, tehát nem,
0: igen?
1: Nem raknám máshova, mert hogy használunk, ahogy mondta, jazz, könnyű zene, azért onnan is jön egy csomó minden. Alapvetően azért a 40-50% az a magyar népzene, ami alkotja. Tehát a zenekar összes tagjának azért van köze a magyar népzenéhez. Hallottak már ilyet, tudják, hogy milyen tisztában vannak vele. Tehát erre alapul az egész igazából. De például most voltam Sting koncerten nemrég a Paplászló Sportarénába, és ott Stingék hárman játszottak. Sting egy basszusgitáron volt, egy kísérőgitár, egy akkordozó, és volt egy dob. Hárman, mint a Széki zenekar. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy akár hárman is ki lehet állni, és egy olyan helytálló zenét játszani több ezer embernek. De mi is, jó, most mi éppen hatan vagyunk, de tehát ez a lényeg, hogy egy olyat játszunk a közönségnek, amiben ne azt vegyék észre, hogy ez most egy amerikai swing, vagy egy valamilyen külföldi jazz, hanem először vegyék észre a saját magyar zenéjüket, és ez a célunk, hogy mi a magyar zenére próbáljuk azért alapvetően felépíteni az egészet. Magyar, aztán a Balkán. A Balkán azért szeretjük, mert jó, ti itt éltek, ti még jobban tudjátok ezt, hogy beépült az egész balkáni zene a mindennapokba, a népzenébe. Nálunk egy kicsit, Magyarországon egy picit azért külön, elkülönítik. Itt, ahogy megyünk persze még mondjuk Makedónia felé, vagy valahol, egyre, tehát ott az ilyen hétköznapi dolog. Ferus King például, tehát Ferus Mustafov nagyszerű szkopjei karnétos volt, és hát ő egy ilyen ikon volt egész Makedóniában. De hát itt is, a már emlegetett Janika Balázs, vagy Aca Sisic, vagy ezek Branimir Gyokic, Jubisa Pavkovic, Kemis, sorolhatnám ezeket a híres harmonikásokat, akik hát ilyen, mondhatni, hogy ilyen megasztárok lettek, mint mondjuk náluk, tehát hogy beleolvadtak igazából a hétköznapok sztárságába, meg ilyen celebek lettek, mondhatni. Hát nálunk mondjuk nem ennyire jellemző, nem van mondjuk egy Bangó Margit, vagy hát nehéz felsorolni olyat, aki tényleg ennyire hétköznapi sztár lett az emberek között. Szóval nekünk ez a cél, hogy egy picit így a magyar népzene is, hogy ilyen várjon természetessé az, hogy népzenei feldolgozás szól, vagy akár egy népzene, amit nyugodtan énekelhet bárki. Ez a lényeg, meg hogy vegyék észre, hogy a cimbalom ez egy milyen érdekes hangszer, és a miénk.
0: Hát vegyék észre, és váljon természetessé.
1: Így van.
0: Ungár Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.

beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: Ajánló következik.
2: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Reklámot hallottak.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
1: egészséges életmód,
0: közélet,
2: sport.
3: A 107,1 MHz-en
4: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: ajánló következik.
1: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nót ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, hajku-hajku, halaballa, hajn gazdag lenne.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sárga színű, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak. Aktuális információk, retro slágerek, Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Alexander Vučić megnyitotta azt az új üzemet, amely izraeli gyártású drónok összeszerelésével foglalkozik. Az elnök tájékoztatása szerint a gyár mintegy 100 embernek ad majd munkát. Vučić az Instagramon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy különösen büszke volt Szerbia eredményeire, amikor megnyitotta az üzemet. A szerb elnök reményei szerint az izraeli partnerekkel együttműködve további legalább 3 gyárat is megnyitnak Szerbia különböző részein. Szerbia számára fontos üzenet, hogy az Európai Unió bővítése továbbra is előkelő helyen szerepel az unió stratégiai céljai között, jelentette ki Vicek Anna Mária, a Fidesz európai parlamenti képviselője, értékelve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének az unió helyzetéről szóló szerdai beszédét. Vicek a tanyúknak nyilatkozva kiemelte, von der Leyen egyértelműen jelezte, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben az EU bővítése stratégiai szükségszerűség az unió számára. Szerinte ez egy nagyon erős megfogalmazás, és Szerbia számára is kedvező üzenetet jelent. A képviselő szerint az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a bővítési folyamatnak továbbra is az érdemeken és a teljesítményen kell alapulnia, vagyis minden tagjelölt ország teljesítenie kell a szükséges feltételeket. A Fideszes LP képviselő kiemelte annak jelentőségét is, hogy egyes csatlakozásra váró országok már részei az európai egységes piacnak. Példaként Szerbiát és annak SEP tagságát említette, valamint azt, hogy az Európai Bizottság jogállamisági jelentése is tartalmaz Szerbiára vonatkozó információkat. Számomra fontos, hogy Szerbia európai perspektívája továbbra is egyértelmű, és hogy az ország minden konkrét előrelépését elismerjék az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában, zárta nyilatkozatát Vicek. Megváltozik a szabadkai 3-as és 13-as autóbuszjáratok menetrendje és útvonala. Erre a Tiszta Szerbia projekt keretében zajló infrastruktúra fejlesztési munkálatok miatt lesz szükség szeptember 17-e és 26-a között, tájékoztat a Transjug közlekedési vállalat. A forgalomkorlátozás és a terelő útvonalak minden nap reggel 7 és délután 16 óra között lesznek érvényben. A 3-as vonalon a Maghetes városrész felől a Bajai út irányába reggel 6:40-től a buszok az 1-es kanyarban található megállótól, a Tetovói és a Jován Mikity utcán át közlekednek az 51-es hadosztály utcáig, majd a Majsai úti körforgalom érintésével térnek vissza a megszokott útvonalukra. Ellenkező irányban a Bajai úttól Maghetes felé reggel 6:25-től indul a terelés ugyanezen a segédútvonalon. Délután 4 óra után a járatok újra a megszokott menetrend szerint közlekednek. A 13-as vonalon Maghetesről 6 órakor, 13 órakor és 14:05-kor, valamint a Kisbajmokról 6:30-kor, 14:10-kor és 15:15-kor induló járatok szintén a 3-as busz terelő útvonalát használják. A munkálatok ideje alatt a 2-es kanyarban lévő megállóhely ideiglenesen használaton kívül lesz, a terelő úton található összes többi megállót viszont érintik a buszok. A szolgáltató az utasok türelmét és megértését kéri. A részletes információk megtalálhatók a panonrtv.com-on. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten, pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte. Később szóló karrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a király rockoperában. Jellegzetes hangjával a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált. Ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz vér és a Kőbánya blues.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 29 fok van. A nap további részében is marad a napos száraz idő. Ami a holnapi időjárást illeti, a napi csúcshőmérséklet legfeljebb 25 fok lesz, változóan felhős időben lesz részünk.
0: Csak a legfrissebbek!
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon. 064 131 06 40 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 14:00-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:00-től, valamint délután 14:30-tól és 17:00-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Retro zenefüleinknek.
4: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
1: A 80-as évek. A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Holnap írják ki a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Pristinában ismét kövekkel támadták meg az EULEX székházát, az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése ellen tiltakozó tüntetők, és meghalt Deák Bill Gyula, blues legenda. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Holnap írják ki a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Pénteken 10 órakor Demo Berisa ügyvívő miniszter kiírja a nemzeti tanácsi választásokat a belgrádi Szerbia palotában. A tárcavezető a hivatalos döntés aláírását követően sajtótájékoztatót tart. A törvényi előírások szerint a nemzeti tanácsok mandátuma 4 évre szól, és a választásokat az összes nemzeti közösség számára ugyanazon a napon egy időben rendezik meg.
4: Választások 2026.
3: A gazdaság növekedésének alapfeltétele a stabil árfolyam, az erős infrastruktúra és a megfelelő üzleti környezet, mondta Miloš Vučević, a szerb haladó párt elnöke. Egy, az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia választási lista kampányvideójában beszélt arról, hogy a gazdasági fejlődésben jelentős szerepe van a vállalkozóknak és a gazdasági szereplőknek, ugyanakkor az állam felelőssége sem elhanyagolható. Mint mondta, fontos, hogy stabil legyen a dinár árfolyama, egyértelműek legyenek a szabályozások, és kiszámítható legyen az üzleti környezet. Szerinte az erős infrastruktúra és a kiszámítható működési feltételek ösztönzik az embereket arra, hogy beruházzanak, vállalkozást indítsanak és fejlesszék üzleti tevékenységüket. Vučević szerint mindez minden gazdaság növekedésének szükséges feltétele. A közelgő köztársasági választások álltak a Vajdasági Magyar Szövetség török-kanizsai lakossági fórumának középpontjában. Az eseményen dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke mellett további 4 képviselőjelölt vett részt. A párt önálló 250 fős jelölt listával indul az október 25-i választáson. A fórumon elsősorban a választások jelentőségéről, valamint a Vajdasági Magyar Közösség parlamenti képviseletéről beszéltek. Halász Zoltán és Rafek Violetta riportja.
5: A lakossági fórumon Vas Tibor azt mondta, török-kanizsa községben az utak állapota összességében megfelelő, néhány szakaszon azonban szükség lenne javításokra.
6: Egyedi vérbicami padlaka, ezek amik, különben a sziget, különben a többi út az mindig megfelel valóban.
5: Orosz Lámosról érkezve más jellegű problémákra hívták fel a figyelmet. Cukor Béla szerint az orvoshiány mellett a közlekedés is nehézséget jelent, hiszen a településről nem mindenki tud egyszerűen eljutni Török-Kanizsára, pedig sok esetben egészségügyi ellátás vagy ügyintézés miatt erre szükség lenne. Úgy véli, egy kisbuszos járat jelentősen megkönnyíteni a helyiek helyzetét.
7: A fölnőttek azok stoppolnak, kiállnak a sarokra és próbálnak eljutni Török-Kanizsára. Még az a jó, hogy van ez a falugazdás szolgálat, és akkor az idős embereket elviszik az orvoshoz, vagy amire szükségük van, vérvizsgára, tehát ilyen dolgokra. Úgyhogy VMS ebben nagy segítségünkre van, hogy ez meg van oldva, hogy az idősebb embereknek.
5: A helyiek által felvetett infrastruktúrális problémák kapcsán Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje azt mondta, ezek a kérdések továbbra is szerepelnek a Vajdasági Magyar Szövetség programjában. A konkrét beruházások megvalósítása szerinte többek között attól függ, hogy az egyes önkormányzatok milyen tervdokumentációval rendelkeznek.
8: Ez folyamatosan jelentős súllyal bír egyébként a Vajdasági Magyar Szövetségnek a programjában. Ez mindig attól függ, hogy milyen tervdokumentációk készültek el a községben. Ahogy most jártuk a különböző falvakat, akkor erről volt szó, hogy majd lesz többféle beruházás is. Az elmúlt időszakban IPA projektum is valósult meg egyébként, és más infrastruktúrális beruházás is. Azt gondolom, hogy következő időszakban lesz rá alkalom, hogy ilyen jellegű beruházások itt megvalósuljanak.
5: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a találkozón a párt választási szerepléséről és a Vajdasági Magyar Közösség parlamenti képviseletének jelentőségéről beszélt.
9: A Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen magyar lista, és a magyar összefogást jelenítjük meg olyan formában, hogy ahogy azt ma is tettük itt Török-Kanizsa községben, különböző településeken, az emberekkel beszélgetünk meghirdetett nyitott lakossági fórumokon, ahova bárki eljöhet, kérdezhet, elmondhatja a véleményét, megfogalmazhatja a kritikáját. Megpróbáljuk azokat a gondokat orvosolni, amelyek megfogalmazásra kerülnek ezeken a közösségi találkozókon. És az október 25-i választásnak az a tétje, hogy mi vajdasági magyarok politikai értelemben maradunk egy értékelhető közösség, egy erős közösség, amelyiknek szava van Belgrádban.
5: A török kanizsai találkozó a VMS választások előtti lakossági fórum sorozatának része volt.
3: Kovács Elvira és dr. Molnár István, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei Torontálvásárhelyre látogattak. Kovács Elvira vendége volt Alföldi Ábelnek és családjának, aki egyetemi tanulmányai alatt elnyerte a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíját. A jelöltek a Mósa Piáde általános iskolába megtekinthették a munkálatokat a mosdók felújításán. A nap lakossági fórummal ért véget. Lőcsei Ilona és Balogh Sára riportja.
0: A torontálvásárhelyi Alföldi Ábel a Szabadkai Közgazdasági Kar negyedéves hallgatója. Zentán fejezte be a közgazdasági és kereskedelmi középiskolát, így a 7 év alatt Ábel megtapasztalta a magyar nyelven való továbbtanulás minden előnyét.
2: Még a negyedik év van előttem, utána pedig mindenképpen Vajdaságba szeretnék maradni. Az, hogy most itthon vagy távolabb az itthontól, de mindenképp Vajdaságban szeretnék munkába állni és itt családot alapítani.
0: A torontálvásárhelyi kétnyelvű iskolában idén 305 diák tanul, 90 magyar nyelven. Az iskola épülete nagyon régi, de folyamatosan folynak a munkálatok a felújításán. Vidrács Krisztina, a torontálvásárhelyi Mosa Piade általános iskola igazgatója.
10: Nekünk ez az első ilyen nagyobb pályázatunk, 8,5 millió dinár összeget nyertünk a tartományi oktatási titkárságtól, amelyet a mosdóknak a felújítására használtunk ki. Még mindig zajlanak a munkálatok, most már ugye vége felé tartunk, de itt még a szépítgetések és az utolsó fázis van a munkálatoknak.
0: A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjeinek célja, hogy bejárják Vajdaságot. Kovács Elvira szerint a magyar oktatás a szórványban jelentős kérdés. Szerinte a torontálvásárhelyi iskola vezetője nagyon aktív a pályázatoknál, minden rendelkezésükre álló forrást igénybe vesz.
10: Több ezer eurós modern interaktív tábláik vannak, amit használhatnak különböző szaktanárok, illetve a gyerekeknek is külön szobákat alakítottak ki, könyvtár, tehát az egész épület teljesen fölfrissült és fölújult az elmúlt időszakban.
0: A látogatás utolsó helyszíne a József Attila művelődési otthon volt, ahol lakossági fórum keretében a jelenlevők a cukorbetegségről kaptak tájékoztatást magyar nyelven. Ardóczki Gizella Németországban él, cukorbetegséggel küzd.
11: Éppen gondoltam, hogy amit ottan, hogy tanultuk a diabétiszről, és hogy mit mondanak itten. Hát, ha van valami különbség, de hát az ugyanegyforma ott is, a mozgás a legfontosabb.
0: Dr. Molnár István, a Szabadkai Kórház sebész szakorvosa, a VMS köztársasági képviselőjelöltje a cukorbetegség okozta problémákról tájékoztatta a jelenlevőket.
12: Szerintem a hallgatóság az kifejezetten érdeklődőnek mutatkozott, sok kérdést is feltettek, illetve hát ilyen diszkúszió formájában is azért beszélgettünk a különböző problémákról. Példákat is felhoztam én is, illetve ők is.
0: Dr. Molnár István a résztvevők kérdéseire is választ adott.
3: 10 napos kerékpártúrát indítottak a szerbiai egyetemisták, akik az egyetemista lista az egyetemisták győznek választási kampányának részeként járják be az országot. A két csoport Belgrádból indult, az egyik észak, a másik dél felé halad, majd Kragujevácon találkoznak. Az északi útvonal több vajdasági települést is érint, köztük Versecet, Nagybecskereket, Nagykikindát, Szabadkát, Zombort is, Újvidéket, majd Sabac, Loznica és Lazarevác érintésével Kragujevác felé folytatódik. A szervezők szerint a kerékpározást azért választották, mert így 10 nap alatt az ország minél több településére eljuthatnak, és személyesen is találkozhatnak a polgárokkal. A túra központi eleme a szerb alkotmány. A diákok 3 példányt visznek magukkal, mivel listájuk a szavazólapon a 3-as szám alatt szerepel. A résztvevők számos helyen megállnak majd, ahol a tervek szerint a polgárokkal beszélgetnek, és bemutatják majd Szerbia alkotmányát. A szervezők mintegy 250 résztvevőre számítanak, és az útközben csatlakozókkal együtt. az egyetemista listát támogatja a Malter Egyesület. Az előttünk álló október 25-i választások egyik legfontosabb tétje, hogy visszaszerezhetők-e az állam demokratikus működésének alapját biztosító intézmények, tehát a független bíróságok, az átláthatóság és az elszámoltathatóság intézményei, írt a közleményében a Malter Egyesület. Kiemelik, hogy a Malter Egyesület, mint független civil fórum, a társadalmi részvétel kiszélesítését, a bizalom újjáépítését és a döntéshozatal teljes átláthatóságát tűzte zászlajára, ezért az idei választások kimenetelét kiemelten fontosnak tartják, nem csak további tevékenységük, hanem a közösség fejlődése szempontjából is. Az egyetemista lista tükrözi leginkább az általunk is képviselt célokat, és olyan erőt képvisel, amely hiteles és következetes harcot vívott az elmúlt 2 évben a demokrácia visszaállításáért Szerbiában, álhatatosan küzdött a felelősség megállapításáért, a közpénzek felhasználásának átláthatóságáért és a működő intézményekért, áll a közleményben, amely végén minden felelősen gondolkodó polgárt arra kérnek, hogy támogassák október 25-én az egyetemista listát.
4: Választások 2026.
3: Éjszaka ismét kövekkel támadták meg az Európai Unió koszovói jogállamisági missziója, az EULEX pristinai székházát. Az albán tüntetők a volt koszovói felszabadítási hadsereg, az UCK 4 egykori vezetőjének hágai elítélése miatt tiltakoztak. A demonstrálók a kormánytól és a parlamenttől azt követelik, hogy ismertessék álláspontjukat és a további lépéseket. A tüntetők igazságtalannak tartják a hágai bíróság döntését, és közölték, hogy folytatják a tiltakozásokat. Pristinában a rendőr a szokásosnál nagyobb erőkkel biztosítja a kormányzati épületeket. 2 tüntetőt előállítottak, egyiküket 48 órára őrizetbe vették. Alexander Vučić megnyitotta azt az új üzemet, amely izraeli gyártású drónok összeszerelésével foglalkozik. Az elnök tájékoztatása szerint a gyár mintegy 100 embernek ad majd munkát, és a szerb katonaság, valamint más országok hadseregei számára gyárt korszerű eszközöket. Vučić az Instagramon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy különösen büszke volt Szerbia eredményeire, amikor megnyitotta az üzemet. A szerb elnök reményei szerint az izraeli partnerekkel együttműködve további legalább 3 gyárat is megnyitnak majd a Szerbia különböző részein. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. Az énekes halálhírét ma délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul elhunyt. Deák Bill Gyula 1948-ban született Budapesten. Pályafutásának fontos időszakát a Hobo Blues Band tagjaként töltötte, később szólókarrierbe kezdett. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, 1983-ban pedig Torda Táltost alakította az István a király című rockoperában. Jellegzetes hangjával a magyar blues egyik legismertebb előadójává vált. Ismertebb dalai közé tartozik többek között a Rossz vér és a Kőbánya blues. A pontos idő 16 óra 13 perc. Most pedig halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Szeptember 20-án kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, és kerekasztal beszélgetést tartottak Szabadkán egy projekt kapcsán Szívhangok a terepen címmel. Jönnek a részletek. Szeptember 20-a és 25-e között rendezik meg a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A 6 napos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. Balogh Sára riportja.
0: A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kapnak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. A szerbiai produkciók között szerepel az Alíz álmai című előadás a Kragujevaci Gyermek és Ifjúsági Színház előadásában, a Varázsfuvola az Újvidéki Ifjúsági Színháztól, valamint a Szabadkai Gyermekszínház Szerelmes pillangók című produkciója, amely a hagyományos kínai árnyjáték technikáját alkalmazza. Magyarországról a pécsi Bóbita Bábszínház érkezik a Répa Mese című produkcióval. Ilija Tatić, a fesztivál producere. Ez a fesztivál akár csak a korábbi években, idén is valóban színes válogatást kínál a több mint 120 benevezett előadásból, úgy gondolom. Előadások érkeznek Európából és Ázsiából is. A fesztivál programon a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is meglehetősen sok résztvevőt látunk majd vendégül más kontinensekről is. Így várhatóan mintegy 200 színházi szakember, színész, rendező, teatrológus és a színházi szakma más képviselői érkeznek több mint 30 országból, a világ valamennyi kontinenséről. A gyermekszínházi fesztivál keretén belül idén is megszervezik a gyermek és ifjúsági színházművészet kutatásának nemzetközi fórumát, idén 17. alkalommal. Színházi kutatók és teatrológusok vesznek részt rajta a világ számos országából. Mariana Prüpafink, a fesztivál tanács tagja. Lehetőségünk lesz arra, hogy különböző értelmezéseket és megközelítéseket halljunk. Az idei év témája a tér és a környezet jelensége a gyermek és ifjúsági színházban. Így alkalmunk nyílik megismerni a színpadi kifejezés és a környezet, illetve azoknak a társadalmi körülményeknek a párbeszédét, amelyek között a színházi alkotók dolgoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be, az előadásokra és a rendezvényekre a belépés díjtalan.
3: Kerekasztal beszélgetést tartottak Szabadkán a Szívhangok a terepen elnevezésű projekt indulása alkalmából. A kezdeményezés olyan fogyatékkal élő személyeket és családokat segít, akik különböző okok miatt nehezen jutnak hozzá az egészségügyi, illetve szociális szolgáltatásokhoz. A szakemberek egy speciálisan felszerelt betegszállító járművel keresik fel az érintetteket és segítenek abban, hogy hozzáférjenek a számukra fontos támogatásokhoz és szolgáltatásokhoz. Szabadkán eddig 10 családot vontak be a programba. A rendezvényen szó esett a szakemberek és az érintett tapasztalatcseréjének fontosságáról. Gorán Rójevics, a Gyermekszív Humanitárius Szervezet és a Szívhangok Szerbia Szövetség igazgatója.
13: A Szív hangjai a terepen egy olyan projekt, amelyet a Szerbiai Munkaügyi Foglalkoztatási Veteránügyi és Szociális Minisztérium támogatásával valósítunk meg, összesen 14 millió dináros támogatásból. Ebből az összegből betegszállító járművet szereztünk be. Ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy ennek a járműnek a segítségével eljussunk azokhoz az emberekhez, akikhez a rendszer jelenleg nem ér el. Vannak olyan emberek, akik valamilyen okból élethelyzetük vagy életmódjuk miatt egy bizonyos ponton egyszerűen kikerültek a rendszerből, és most az a cél, hogy őket ismét visszahozzuk a rendszerbe.
3: Hétfőtől újra benépesült a Bocsári Hertelendi Báigy Kreatív Központ. A Tartományi Oktatási Titkárság támogatásának köszönhetően decemberig 30 vajdasági általános iskola harmadikos diákja és tanárai számára biztosított az 5 napos tartózkodás és az utazás. Paraszki László és Dóró Alen riportja.
14: A Bocsári Központban a tavasz és az ősz folyamán zajló program célja az alapfokú oktatás minőségének emelése, az élménypedagógia és a közösségfejlesztés erősítése. A résztvevőket különféle fizikai aktivitások, önismereti és közösségépítő foglalkozások, ügyességi versenyek, műhelymunkák és szabadidős programok várják. Az őszi ciklus első-harmadik osztályos diákjai Palicsról és Szabadkáról érkeztek. Kovács Ildikó.
15: Nagyon változatos programokban vettek részt, voltak előadások, voltak szabadtéri játékok, tegnap Újvidéken voltunk kirándulni, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a programokkal.
14: A Kreatív Központban tartózkodó pedagógusok és a gyermekek egyaránt rendkívül tartalmasnak és jól megszervezetnek értékelték a foglalkozásokat. Kismárton Otto, a Bocsári Hertelendi Báigy Kreatív Központ igazgatója.
16: Mi arra igyekszünk, hogy minden ciklus valami újat hozzon, de azt is mondtam a munkásoknak, akik itt dolgoznak, hogy a tavaszi ciklus olyan jó volt, hogy azon javítani nem kell.
14: A Tartományi Oktatási Titkárság támogatásának köszönhetően az ősz idényben összesen 591 diák és 51 kísérő tanár vesz részt a programban. Ótot Róbert, tartományi oktatási titkár.
17: El kell azt mondani, hogy a tartományi oktatási titkárság egy pályázaton keresztül tudott biztosítani 10 millió dinárt, és 30 iskola tud itt részt venni ez a 10 hét alatt. Azt is ki kell emelni, hogy nagyon nagy a túljelentkezés, vagy nagyon nagy az igény, mert hogy 60 iskola jelentkezett, és ugye, ahogy említettem, 30 tud majd itt részt venni az ősz folyamán, és pont ezért azon kell, hogy gondolkodjunk, és azon kell, hogy dolgozzunk, hogy akár már a tavaszi időszakban több forrást biztosítsunk, mert maga a központ elbírna akár 800 diákot is egy ilyen ciklusban.
14: A Bocsári Hertelendi Bájics Kreatív Központ őszi programsorozata szeptember 14-e és december 4-e között zajlik.
18: Sport.
3: Egy pontot hozott haza a TSC labdarúgó csapat a Nagybecskerekről a másodosztály 9. fordulójában. A topolyaiak 1-1-es döntetlent játszottak a Proleter otthonában. A TSC számára rémálomszerűen kezdődött a találkozó, hiszen Stojanovic öngóljával már az első percben előnybe kerültek a hazaiak. A TSC hiába támadott többet a folytatásban, a félidőig maradt az 1-0. A második játékrészben aztán a vendégek fizikailag jobban bírták a tempót, és Nikolić egyenlíteni tudott, de a fordítás nem jött össze. A kékfehérek megőrizték veletlen és 19 ponttal továbbra is a második helyen állnak a tabellán.
19: Sok hiba volt az első fél időben, voltak nekünk is olyan szituációink, amikor lehet, hogy jobban kellett volna reagálni, jobban okosabban kellett volna áttörni az ellenfél védelmét, azonban a cserék a második fél időben hoztak egy olyan játékot, amely valójában rólunk szól, az ellenfél is valószínűleg kicsit fizikailag visszaesett, több helyzetünk, több szituációnk volt arra, hogy megjátsszuk főleg a széleket is, és ha onnan is sikerült egyenlítenünk.
3: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fok van jelenleg, változóan felhős időnk lesz a nap további részében. Holnap is egyébként a maihoz hasonló felhős, változóan felhős időben lesz részünk. A nappali csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul, csapadékra pedig holnap sincs kilátás. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap David Susanna érkezik majd a legfrissebb hírekkel, 10 órától addig is maradjanak velünk. Viszont hallásra!
20: Amiről a hírek szólnak,
21: amiről ön is beszél.
20: Tájékoztatás.
21: Az alap, ami összeköt minket.
20: Itt, a 107,1-en.

0: el sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

remegnél félek.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
4: Utaz idő.
2: Hát bizony. Már ez is retrózene.

Excuse me.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoradóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.
4: SMR.
0: Önnek
4: szól.
0: Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
0: A 107,1-en.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Frank Sinatra annak idején azért alapította saját lemezkiadóját, hogy ő hozhasson meg minden kreatív döntést, és ne kelljen producerekkel, lemezkiadókkal, vezetőkkel vitatkoznia, vagy magyaráznia a bizonyítványát. Két legközelebbi barátja, Dean Martin és Sammy Davis Jr. is megjelentethette itt anyagát. A kreatív munkába az ő esetükben sem szólhatott bele senki. 1967-ben karrierje csúcsán Sinatra kiadta az Over and Over, The World We Knew című albumot. Több slágerlistás dal is szerepel rajta, mint a Something Stupid, amelyben lánya Nancy énekel vele. Nem meglepő, ám szokatlan párosítás, ugyanis apa és lánya előtte még nem duetteztek szerelmes dalban. Mégis bejött. A korongból világszerte 3 millió példányt adtak el. Voltak felvételek, amelyeket pedig francia, illetve olasz nyelvre is lefordítottak. A lemez címadó dalát pont Charles Aznavour ültette át franciára. A kritikusok szerették a lemezt, ám többen is megírták, hogy Sinatrától szokatlanabb szerzemények és hangszerelés is fellelhető rajta. Ugyanis többet abban rögzítették az anyagot. Mégis, ahogy már hallhattuk, a siker nem maradt el, a többi pedig történelem.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szeret.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 70-es, 80-es, 90-es.
1: És 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.
3: Minna,

0: Hölgyeim és Uraim, szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaztok, elérkezett egy újabb rádiódiszk elkövetésének az ideje, lehetősége. Hallgatható, követhető a 107,1 MHz-en, a 107,9 MHz-en, és ott, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, ott is hallható a rádiódiszk, magyarán az egész világon. Mert tudjátok, az egész világ fel van osztva két része. Van, aki szereti a rádiódiszkot, és van, aki nem szereti a rádiódiszkot. Harmadik nincs. Másodszor találkozunk az idén így egy szabadtéri előadás keretében itt a Néhai Amfora Lemez Klub teraszán, és nem akármilyen felvétellel fogunk indulni, előtt élik bemutatkozni. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs mellettem Szabó Tibor, elég régóta ismerjük egymást, igyekszünk a kedvetekben járni, de ahhoz kellettek ti is, hogy jól érezzétek magatokat. Az első tánclépéseket majd ki is lehet próbálni egy olyan zeneszámra, amit pont a mai napra írtak, és ma fogjuk először lepörgetni, és utána, amint lement, pár másodperc múlva fent lesz az interneten, le lehet tölteni majd a felvételt, akinek tetszik, valami hasonlókat is fog találni. Emlegetni fogjuk Palicsot, Amforát, és már is indulok a felvétellel. Fogadjátok sok szeretettel tőlem a Táncol, Táncol című zeneszámot.
1: Repüljünk együtt a végtelen ég felé. Ma este nektek zenél a régi lemezlovas.

És amit látjátok, ki lehet próbálni az első tánclépéseket egy ilyen felvételre, ami ma fog először elhangzani. Ezek csak az első taktusok, utána természetesen a régi Amphora lemezklub lemeztárába fogok turkálni.

0: A régi lemezlovas.
1: Most azt hiszem, hogy erre szokták azt mondani, hogy minden kezdet nehéz, utána legfeljebb csak a folytatás lehet valamivel nehezebb. Igazi felvétel következik a retro slágerek közül. Méghozzá egy AC/DC felvétel, mert arról szól, hogy minden, ami ír az életben valamit, az vagy hizlal, vagy pedig erkölcselen, és az egy pokolba vezető út, de ott lesznek az ismerőseim, úgyhogy ott csak fogunk unatkozni.

Egy ismert felvétel következik, de kicsikét más változatban. Henry and the Fun Company fog előadni a Six együttesnek a dalát, amely úgy hangzik, hogy Boat on the River, egy hajó a folyón.

Szilvia Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, SMS oldalunkra írt, és azt írja, sajnálja, hogy nem lehet veletek, de a zeneszámot ő szereti meghallgatni, így rádión keresztül, ti meg bírtok rá táncolni is. Milk and Honey, ez az együttes neve.

A következő zeneszámnak van címe, fogalmam sincs, hogy mit jelent, de úgy értik azt, hogy kacsi. És ez az a dal.

És következik a The Great Disco Buzuki Band nevű együttes. Sajnos annak idején a nagyvilágban csak egy nagy lemezzel jelentkeztek, de megmutatták, hogy mire képesek erre. Disco Buzuki!

Egy Bonnier felvétel következik, sőt, már el is indultak az első taktusok. Arról a zeneszámról van szó, ami először, mint reggel felvétel jelent meg a nagyvilágban, a The Melodians nevű együttes előadásában nem túl nagy sikert aratott. Bonnier-ek csináltak belőle a 80-as években igazán nagy sikert. Babilon folyói.

és a zenei kérés fogok most teljesíteni a Puszta Mérgesi Csipet csapat tagjai zenei kérése. Jóval a műsor kezdete előtt eljutott hozzám, és így hangzik: Aranynaplemente az égei tenger felett.

0: És következik Lou Bega felvétele, a világhírű Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: És ez egy olyan felvétel, most következik DJ Boba az előadója. Címe van, mit jelent, nem tudom, de úgy hangzik, hogy Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Következik egy felvételi zeneszám, ami kétszer is volt világsiker, először Neil Sedak a változatában a One Way Ticket, de igazán nagy diszkos láger a 80-as években volt, amikor Eruptionig kiadták újra ezt a One Way Ticket.

És ez van a két szép fiú, ami most következik. No Face, No Name, No Number, a Modern Talking nevű együttes. Nem tudom, miért szerették őket a lányok annyira abban az időben, mikor egyik se hasonlít rám.

És egy üdvözlet mindenkinek, aki itt van, Antal Csipától, aki az északi sarkör közeléből jelentkezik, ott hallgatja a rádiódiszkot, és azt mondja, tetszik neki, amit hall.

És ez már egy bedboldú felvétel, itt a néha amforában volt alkalmatok gyakran táncolni rá, remélem még emlékeztek a tánclépésekre. You're a woman!

0: Most mondjam, és uraim, az utolsó percekben járunk, és végsődő, én is kedveskedjek nektek, ne csak zenével, hanem valami mással is. Úgy hallottam, hogy vannak itt, akik külföldről jöttek ide. Valóban vannak ilyenek? Na, hol vannak? Elbújtak? Szeretnék kedveskedni nektek egy pár ajándékkal, különben hazaviszem. Na, nincsen? Hát akkor mindegy, akkor megyünk tovább, akkor hagyd nézzünk, valakire rá kell bökni. Ugye? Elmentek ma, hazamentek? Na mindegy akkor. Na, wow! Hadd halljam, te honnan jöttél?
1: Köszönjük szépen! Örülünk, hogy itt lehettünk! Jövünk máskor is!
0: És honnan jöttetek?
1: Huszta mérges!
0: Hosszátok azt, hogy... Őki?
1: Hello!
0: Hello! Szevasz, honnan jöttetek? Azért, mert... Nagyon rég találkoztunk, Atvan. És ti? Ti onnan jöttetek?
2: Röszkéről jöttünk.
0: Az is a határon túl van, ugye? Köszönöm, hogy voltatok, és bírjátok ki még ezt a pár percet a végéig. Próbáljuk meg egy másik felvétellel. Múlt kéten, illetve augusztusban ezzel búcsúztunk.

Hölgyeim és olyan az igazság, az utolsó 2-3 percben járunk, akik kicsikét ráteszünk még ebben a szirtakiból. Bírjátok ki ezt a pár percet, és utána búcsúzik a rádió hallgatóktól, aki a látogatóknak még egy pár zeneszámot fogunk engedni.

0: az lovas, kis János.
1: Illetve szerénységem, Manu.
2: Ő az, ki így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.

Köszönjük, hogy műsorra mennyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsor idejében, ami a rádió keresztül is követhető volt. Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi korábban is találkozhatunk ezen a hullámhosszon, méghozzá szombaton a Slágergyár keretében, 14 és 20 óra között számítok rátok. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Szabó Tibor. Üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, meg néhány zeneszám erejéig fogunk engedni nektek egy kis ízelítőt abból a lemezből, amit még nem engedtünk le. Egy pár perc csönd lesz, míg átkapcsol a rádió, és utána folytatjuk.

0: A 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.
2: Hi-ho, hi-ho.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: this anymore.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért? Miért ne?

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

lassan égesd el a vágyakat. Csavard a lángot lejjebb

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.